0: vannak az energiával.
1: Időjárás jelentés.
0: A hétvégén szélsőségektől mentes, meleg nyaraló idő várható. Sok lesz a napsütés, szombaton napos, száraz idő várható, élénk északnyugati széllel. A hajnali órákra 20 és 23 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 31 és 33 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Gránátnak tűnő tárgyat találtak egy Cseri úti ház udvarán csütörtök délután. A rendőrség tájékoztatása szerint a lövedék valószínűleg második világháborús eredetű lehetett, de azt nem lehetett azonnal megállapítani, hogy éles-e. A helyszínt a tűzszerészek megérkezéséig biztosították, a tárgyat pedig megjelölték, hogy senki ne közelítse meg. A szakemberek ezután elszállították a gránátot. A környéken élők szerint a lövedékre feltehetően a vasazás közben találhattak rá. Nehéz idény elé néznek a balatoni borászok. A megyei újság tudósítása szerint a tavaszi fagyok és a hosszan tartó aszály miatt több helyen kisebb termésre számítanak, miközben a bor iránti kereslet is csökken. A korai szőlőfajták ugyan viszonylag jól átvészelték a száraz időszakot, a később érő ültetvényeket azonban jelentősen megviselte a csapadékhiány. A szakemberek szerint a szőlő minősége várhatóan jó lesz, a termés mennyisége viszont elmaradhat a megszokottól, ezért a szüretet egyszerre nehezítik az időjárási és a gazdasági kihívások. Szombattól másodfokúra mérsékelte az országos tiszti főorvos a hőségriasztást, ami kedd éjfélig marad érvényben. Bár a következő napokban valamelyest enyhül a forróság, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is megterheli a szervezetet, ezért fontos a rendszeres folyadékpótlás, a déli órákban pedig ajánlott kerülni a tűzőnapot és a megerőltető fizikai munkát. A hőség miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye, ezért kerülni kell a tűzgyújtást és az égő cigarettacsik eldobását is. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, az erősödő forintnak is köszönhetően tavaly júliushoz képest mindössze 1,2%-kal emelkedtek az árak. Hozzátette, hosszú idő után először az élelmiszerek ára is csökkent.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén szélsőségektől mentes, meleg nyaraló idő várható. Sok lesz a napsütés, szombaton napos, száraz idő várható élénk északnyugati széllel. A hajnali órákra 20 és 23 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 31 és 33 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
1: Ja, megeszlek.
0: Jaj, eszem a Zuzádat, én annyira imádlak.
1: Általában vagyok macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, vagy a kis emberekre mondják.
0: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
1: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
0: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
1: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
0: Hogy szorongasson,
1: szorongasson meg téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
0: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
1: Ingyen, nem kerül semmivel.
0: Köszönöm, Vili.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2 Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új környezetvédelmi mesekönyvet készített a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A Brekuka az iskolapadban című foglalkoztató könyvet minden kaposvári első osztályos diák megkapja az első tanítási napon. A kiadvány játékos feladatokkal és mesékkel segíti a gyerekeket abban, hogy már kisiskolás korban megismerjék a környezettudatos szemlélet alapjait. Elhunyt Garambári Vencer, a somogyi és a magyar borászat kiemelkedő alakja. A dél-balatoni borász hosszú és sikeres pályafutása során meghatározó szerepet töltött be a magyar borok és pezsgők készítésében, valamint népszerűsítésében. Szakmai munkájával nem csak a térség, hanem az egész ország elismerését kivívta. Tudásával és elhivatottságával pedig sokak számára mutatott példát. Emlékét a somogyi borászok és a magyar borásztársadalom is tisztelettel őrzi. Félidőnél tart a NAV balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta 1480 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zala vármegyében. Ezek több mint ötödében találtak szabálytalanságot. A legtöbb probléma a nyugtaadással és a foglalkoztatással volt, az ellenőrzések pedig a szezon végéig folytatódnak. A revizorok nem csak a vendéglátóhelyeket, hanem különböző turisztikai szolgáltatókat is ellenőriztek. A szabálytalankodók akár több millió forintos bírságra is számíthatnak. A hétvégén ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A születésnapi programok között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi foglalkozásokkal és színpadi előadásokkal várják a látogatókat. Vasárnap ünnepi tortavágás is lesz, este pedig a Budapest Bárad jubileumi koncertet a Biodómban. Az állatkert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, ezzel Magyarország egyik legrégebbi közintézménye.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén szélsőségektől mentes, meleg nyaraló idő várható. Sok lesz a napsütés, szombaton napos, száraz idő várható, élénk északnyugati széllel. A hajnali órákra 20 és 23 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 31 és 33 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hétfőig még várják a lakossági véleményeket a kaposvári buszmenetrend tervezettel kapcsolatban. A javaslatokat levélben a közlekedési központnál elhelyezett postaládában, valamint a menetrend@kkzrt.hu e-mail címen is el lehet juttatni az illetékesekhez. Szita Károly polgármester szerint eddig is sok észrevétel érkezett, amelyek segíthetik a város számára legjobb közlekedési rendszer kialakítását. Továbbra is várják a véradókat a jövő héten is. Augusztus 11-én kedden Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben várják a véradókat reggel 9 és este 6 óra között. A héten több somogyi helyszínen is lesz lehetőség segíteni. Siófokon, Görgetegen, Lávodon és Balatonlellén is szerveznek véradásokat. A véradás kiemelten fontos, hiszen a levett vér nélkülözhetetlen a betegek gyógyításához és a sürgősségi ellátásához. A szervezők arra kérik az egészséges felnőtteket, hogy aki teheti, csatlakozzon az akcióhoz és segítsen életet menteni. Teljes terjedelmében lángolt egy személyautó csütörtök este Marcali külterületén. A tűz a jármű környezetére, az aljnövényzetre is átterjedt. A marcali hivatásos tűzoltók kiérkezésekor már az autó és a körülötte lévő terület is égett. Az egységek 4 vízsugárral fékezték meg a lángokat, és sikerült megakadályozniuk a tűz további terjedését. A járműben a tűz keletkezésekor senki nem tartózkodott. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, az erősödő forintnak is köszönhetően tavaly júliushoz képest mindössze 1,2%-kal emelkedtek az árak. Hozzátette, hosszú idő után először az élelmiszerek ára is csökkent. Felszámolási eljárást kezdeményezett a Robinson Tours utazási iroda, miután fizetésképtelenné vált és már nem tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit. A társaság ügyvezetője közölte, utast nem hagytak külföldön, a károsultak száma várhatóan nem éri el az ezret. Az iroda tájékoztatása szerint a befizetett, de nem teljesített utazásokra vagyoni biztosíték nyújt fedezetet, így az érintett utasok a biztosítónál nyújthatják be kártérítési igényüket. A születési jogon járó amerikai állampolgárság megszerzésének szigorításáról döntött Donald Trump amerikai elnök. Az új szabályok bővítik azoknak a külföldieknek a körét, akiknek az Egyesült Államokban született gyermeke nem szerez automatikusan amerikai állampolgárságot. Emellett lehetővé teszik a vízum vagy a belépés megtagadását is azoknál, akiknél felmerül, hogy kifejezetten állampolgárság szerzés céljából utaznak az országba. Az elnök szerint az intézkedések célja a születési turizmus megszüntetése.
0: Időjárás jelentés.
2: A hétvégén szélsőségektől mentes, meleg nyaraló idő várható. Sok lesz a napsütés, szombaton napos, száraz idő várható, élénk északnyugati széllel. A hajnali órákra 20 és 23 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 31 és 33 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a felt.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Fagylaltal lepték meg a hulladékszállításban dolgozókat több somogyi településen a nagy hőségben. Orciban és Szabadiban a lakók ezzel a kedves gesztussal köszönték meg a KHG munkatársainak kitartó munkáját. A kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Közlése szerint a forró napokon különösen sokat jelentenek az ilyen figyelmességek, hiszen dolgozóik a legnagyobb melegben is folyamatosan végzik a hulladékszállítást. Hozzátették, egy palack hideg víz, egy üdítő vagy akár egy kedves szó is sokat számít azoknak, akik nap mint nap a települések tisztaságáért dolgoznak. A következő szezonban is Vincent Lacombe irányítja a kaposvári női röplabda klub csapatát, az edzői stáb azonban átalakul. Másodedzőként Szerencsés Ádám csatlakozik az együtteshez, míg az erőnléti edzői feladatokat Seres Szilvia látja el, aki fizioterapeutaként továbbra is a klubnál dolgozik. Lacombe elmondta, fontos szempont volt, hogy magyar szakemberrel erősítsék a stábot, és hosszú távon együtt tudjanak építkezni. A vezetőedző szerint hétfőn kezdődik a felkészülés, az első hetek fő feladata pedig a csapat fizikai és technikai felkészítése, valamint az új játékrendszer kialakítása lesz. Kapcsolati erőszak gyanúja miatt indult eljárás egy kaposvári férfi ellen, aki a gyanú szerint hónapokon át bántalmazta és sértegette élettársát. A nő elmondása szerint a fizikai erőszak februárban kezdődött, majd rendszeressé vált, de csak július végén fordult a rendőrséghez, miután ismét könnyű sérüléseket szenvedett. A rendőrök elfogták és előállították a férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki, majd ideiglenes megelőző távoltartást rendeltek el vele szemben. Minden idők egyik legforróbb napját hozta a csütörtök. Több meleg rekord és egy szélrekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Kiskunfélegyházán 41,8 Celsius fokot mértek, ezzel új országos napi meleg rekord született. De Budapesten is rekordot döntött a hőség, Újpesten 41,6 fokot mutattak a műszerek. A Kékestetőn is soha nem látott értéket mértek, 32,1 fokig emelkedett a hőmérséklet. A zivatarok miatt Szolnokon egy óránkénti 113 kilométeres széllökéssel új napi szélrekord is született. A Hungaromet jelezte, az adatok még előzetesek, hitelesítésük folyamatban van. Már nem szükséges a fogyasztás csökkentés a vállalatok, az önkormányzatok és a lakosság számára, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, az állami szférában megszűnik a rendkívüli otthoni munkavégzés, visszakapcsolják az épületek díszkivilágítását, és a tehervonatok ismét közlekedhetnek 17 és 22 óra között. A döntéseket azt tette lehetővé, hogy szombattól a harmadfokú helyett már másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, a lehűlés pedig csökkenti az energiarendszer terhelését. Magyar Péter ugyanakkor arra kérte az embereket, hogy a jövőben is takarékoskodjanak az energiával.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén szélsőségektől mentes, meleg, nyaraló idő várható. Sok lesz a napsütés, szombaton napos, száraz idő várható, élénk északnyugati széllel. A hajnali órákra 20 és 23 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 31 és 33 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.

Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szeptember 5-én és 6-án rendezik meg az idei Ripőrónai Fesztivált Kaposváron. A kétnapos eseményen több népszerű előadó is színpadra lép, köztük a Bagosi Brothers Company, a 30Y, a The Beavers és Arthur Rambo. A fesztivál részletes programját a szervezők később teszik közzé. A friss információk a rendezvény hivatalos honlapján lesznek elérhetők. Országos bajnoki bronzéremmel, több döntős helyezéssel és számos egyéni csúccsal zárták a 2025-26-os versenyszezont a kasi úszói. A 70. serdülő országos bajnokságon 7 kaposvári versenyző állt rajtkőre. Németh Benedek 100 méteres gyorsúszásban bronzérmet szerzett, emellett 2 hetedik helyezést is elért. Juhász Anna 3 hátúszó számban végzett az élmezőnyben, Gulyás Fanni pedig 800 és 1500 méter gyorson jutott döntőbe. A 4x100 méteres mix gyorsváltó a 6. helyen zárta az országos bajnokságot. Fonyódi lett az év strandétele. A Balatoni Kör versenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztránk konzervje nyerte el. A különleges fogás helyi alapanyagokból készül, füstölt pisztránggal, zöldségekkel és fűszeres majonézzel, látványos konzervdobozos tálalásban. A legjobb büféétel díját a siófoki Julcsi Kalács oda tepertős kürtős mártogatósa kapta. Az év felfedezetje a szántódi Milla Csinta lett, míg az év balatoni strand desszertje a Gyenesdiási Móni Süti Guba Csintája. Az idei versenyre rekordot jelentő 44 strandételt neveztek. Szombattól másodfokúra mérsékelte az országos tiszti főorvos a hőségriasztást, ami kedd éjfélig marad érvényben. Bár a következő napokban valamelyest enyhül a forróság, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is megterheli a szervezetet, ezért fontos a rendszeres folyadékpótlás, a déli órákban pedig ajánlott kerülni a tűzőnapot és a megerőltető fizikai munkát. A hőség miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye, ezért kerülni kell a tűzgyújtást és az égő cigarettacsík eldobását is. Már mintegy 900-an jelezték, hogy visszatérnének a rendőrséghez, közülük több tucatot már újra szolgálatba is állítottak. Erről Pósfai Gábor belügyminiszter beszélt. Hozzátette, a rendőrségnél továbbra is közel 9000 fős létszámhiány van, ezért a toborzás kiemelt feladat. A tárca több változtatást is bevezetett az elmúlt időszakban. Visszaállították a 24-72 órás szolgálati beosztást, újra engedélyezték a szolgálati mobil használatot és csökkentenék a rendőrökre háruló adminisztrációt. A belügyminiszter arról is beszélt, hogy 2027-re önálló tűzoltóság létrehozását tervezik.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén szélsőségektől mentes, meleg nyaraló idő várható. Sok lesz a napsütés, szombaton napos, száraz idő várható, élénk északnyugati széllel. A hajnali órákra 20 és 23 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 31 és 33 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Szép reggelt, üdvözlök mindenkit, 6 perccel 7 óra után augusztus 8-án, ez a szombati nap, nagyon kellemes idővel indul, 20-22 fokos a hőmérséklet, és azt tapasztaltam meglepetten a városban, hogy nem is olyan kevesen ébredtek ilyen korán, már ha ezt korainak lehet nevezni, és van autós forgalom is a városban. Nálunk pedig van tengernyi szuper dal. George Jonas-tól jön mindjárt, Sam Smith-től az Oh Mother című újdonság, illetve Calvin Harris és Clementine Douglas közösével frissítünk benneteket, ez a Blessings. Tartsatok velünk ezúttal is, jó hangulatú hétvégénk lesz.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Biztos, hogy nagyon sok ünneplünk van ezen az augusztus 8-ai napon, hiszen ma a Lászlók ünneplik névnapjukat. Nevük egy szláv névből alakult, a jelentése hatalom és dicsőség. Az egyik legnépszerűbb magyar férfi névről van szó, de aztán olyan kevésbé elterjedt nevek birtokosai is ünnepelnek, mint az Eszmeraldák, Ágostok, Aladinok, Gusztávok és Zádorok is. Na meg aztán biztos szülinaposok is vannak köztetek, hát a zenészeink között is vannak, ugyanis a U2 ír gitárosa The Edge 65 éves lett ma. A Vertigo című dalukat játsszák már is.
0: Ez volt a kalendárium. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: 4 perccel fél 8 után 22 fokon állnak a hőmérők a városban. Némi felhőzet van felettünk, időnként erősebben is megnövekedhet a délelőtti órákban még a felhőréteg, és egy kis zápor sem kizárt. De aztán dél körül kitisztul az ég, és jön a zavartalan, szép napsütés, na meg délutára a kellemes 30 fok. Főleg annak tudatában kellemes ez, hogy holnap már ismét 34-35 fok várható, tiszta lesz az égbolt folyamatosan felettünk reggelre, frissebb időt jósolnak 17-18 fokkal holnapra, de aztán megint forróság jön. Hétfőn és kedden 36-38 fok valószínű. A szél szerdára söpörheti ki egy kicsit a túlzott meleget. Jövő hét közepétől visszatérünk a 32-33 fokhoz délutánonként. És marad a szép napos idő.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
4: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
3: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
5: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
3: Azt hiszem. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most! New truck, big

Ellie Goulding énekelte Burn című dalát a rádió moston, bizony megégetheti magát az ember olykor-olykor, az élet minden területén szinte, de itt vagyunk menedékként, ha erre szükségetek van. Mint ahogy Lotfi Beg és Burai Krisztián is itt van már is ezzel a dalával. Aztán egy Daft Punk darab jön, a One More Time, és Dave Cameron is még zenélni, énekelni fog nekünk az aktuális hírekig. Várom üzeneteiteket ezen a napon is, akár közlekedési infóitokat is, bár bízom benne, hogy minden rendben lesz az utakon. 70 32 32 355, ide írhattok és hívhattok is.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új környezetvédelmi mesekönyvet készített a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A Brekuka az iskolapadban című foglalkoztató könyvet minden kaposvári első osztályos diák megkapja az első tanítási napon. A kiadvány játékos feladatokkal és mesékkel segíti a gyerekeket abban, hogy már kisiskolás korban megismerjék a környezettudatos szemlélet alapjait. Továbbra is várják a véradókat a jövő héten is. Augusztus 11-én kedden Kaposváron a Területi Vérellátó Intézetben várják a véradókat reggel 9 és este 6 óra között. A héten több somogyi helyszínen is lesz lehetőség segíteni, Siófokon, Görgetegen, Lábodon és Balatonlellén is szerveznek véradásokat. A véradás kiemelten fontos, hiszen a levett vér nélkülözhetetlen a betegek gyógyításához és a sürgősségi ellátásához. A szervezők arra kérik az egészséges felnőtteket, hogy aki teheti, csatlakozzon az akcióhoz és segítsen életet menteni. Nehéz idény elé néznek a balatoni borászok. A megyei újság tudósítása szerint a tavaszi fagyok és a hosszan tartó aszály miatt több helyen kisebb termésre számítanak, miközben a bor iránti kereslet is csökken. A korai szőlőfajták ugyan viszonylag jól átvészelték a száraz időszakot, a később érő ültetvényeket azonban jelentősen megviselte a csapadékhiány. A szakemberek szerint a szőlő minősége várhatóan jó lesz, a termés mennyisége viszont elmaradhat a megszokottól, ezért a szüretet egyszerre nehezítik az időjárási és a gazdasági kihívások. Gránátnak tűnő tárgyat találtak egy Cseri úti ház udvarán csütörtök délután. A rendőrség tájékoztatása szerint a lövedék valószínűleg II. Világháborús eredetű lehetett, de azt nem lehetett azonnal megállapítani, hogy éles-e. A helyszínt a tűzszerészek megérkezéséig biztosították, a tárgyat pedig megjelölték, hogy senki ne közelítse meg. A szakemberek ezután elszállították a gránátot. A környéken élők szerint a lövedékre feltehetően vasazás közben találhattak rá. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, az erősödő forintnak is köszönhetően tavaly júliushoz képest mindössze 1,2%-kal emelkedtek az árak. Hozzátette, hosszú idő után először az élelmiszerek ára is csökkent. Fél időnél tart a NAV balatoni nyári ellenőrzés sorozata. Július eleje óta 1480 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zala vármegyében. Ezek több mint ötödében találtak szabálytalanságot. A legtöbb probléma a nyugtaadással és a foglalkoztatással volt, az ellenőrzések pedig a szezon végéig folytatódnak. A revizorok nem csak a vendéglátóhelyeket, hanem különböző turisztikai szolgáltatókat is ellenőriztek. A szabálytalankodók akár több millió forintos bírságra is számíthatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén szélsőségektől mentes, meleg nyaraló idő várható. Sok lesz a napsütés, szombaton napos, száraz idő várható, élénk északnyugati széllel. A hajnali órákra 20 és 23 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 31 és 33 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Mosolygós reggelt kívánok mindenkinek, 5 perccel 8 óra után egy hétvége már mosolyra adhat okot, azt, hogy szombat reggel van, kellemes idő lesz, és bízom benne, hogy nagyon kellemes programokon vesztek részt, vagy nem vesztek részt semmin, mert épp ahhoz van kedvetek, hogy ne csináljatok semmit. Azért jó, hogy legalább rádióztok, és ez legyen így mindig. Dua Lipa érkezik nem sokára, Rúzsa Magdi, illetve most Ellen Walker zekébellel és az Endless Summer című.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. Vetkőzés.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Augusztus 8-a van, ezen a napon a Lászlókat köszöntjük névnapjukon. 1790-ben született Kölcsey Ferenc költő, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége, a nemzeti himnusz költője. Mikes Kelemen is ezen a napon született 1690-ben, tehát 100 évvel korábban, a memoár író műfordító, a 18. századi magyar prózairodalom legnagyobb alakja volt. 89 éves lett ma Dustin Hoffman, a kétszeres Oscar-díjas amerikai színész. 86 lenne Gregor József Kossuth és Liszt Ferenc díjas basszus operaénekes, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Nigel Mansell, a brit autóversenyző, Forma 1-es világbajnok, 1953-ban született. 1964-ben pedig Marosvásárhelyen Keresztes Ildikó énekesnő, előadó művész, színművésznő. 45. szülinapját tartja ma a Roger Federer, svájci teniszező, minden idők legeredményesebb teniszezője, és a 42-et Mihelis Norbert, Európa kupa és többszörös világbajnoki futamgyőztes autóversenyző. 19 éve adták át a Kőrös-hegyi Völgyhidat, ami Magyarország leghosszabb hídja. 1899-ben történt, és áthatjuk érte, hogy T. Marshall szabadalmaztatta a hűtőgépet. 4 éve hunyt el Olivia Newton-John, angol-ausztrál színésznő, a Pomádé című film főszereplője, és 2 éve távozott Boros Lajos zenei szerkesztő műsorvezető. És még a szülinapot ünneplők között van Shawn Mendes is, a kanadai énekes dalszerző, 1998-ban született.
0: Ez volt a kalendárium. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it?

type. Ez a BTS Swim című dala volt a rádió moston. Úszni sem rossz ötlet ezen a napon, de mondjuk kipróbálnátok-e a közösségi terepfutást? Ha van kedvetek hozzá, fél óra múlva legyetek ott az Arborétum híd előtti parkolójában a Desedán. Ma rendezik meg a Quest Run közösségi terepfutást. A táv 7-10 kilométer lesz, a terep erdei ösvényeken és földutakon vezet, a tempó közösségi. Mindenkit szeretettel várnak, mert ez a futás nem verseny és nem időmérésről szól, hanem egy új kezdeményezésről, a közös mozgás jegyében is, hogy megismerjétek ti is ezt a különleges mozgásformát. A futás persze adott, de ugyanez a pálya minden futónak egy kicsit más történetet mesélhet, írják a szervezők. Ha kedvet kaptatok hozzá, tehát akkor gyorsan szedjétek össze magatokat, és 9-től legyetek ott ti is a Desedán. Itt pedig Ed Sheeran van, az American Town című dalával.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziba kicsiket és nagyokat várnak, például a Pókember vadonatúj nap, vagy a Mancsőrjárat a Dino film, a Sivatag fia, Minyonok és szörnyek, Toy Story 5, Vajana című filmekre. Ami viszont tényleg csak a felnőtteknek szól, az az Odüsszeia, a Megszállottság, a Michael és a Backrooms hátsó szobák című filmek. A Zselici Csillagparkba szintén mindenkit várnak, kicsiket és nagyokat egyaránt. Délután 4 órától lesznek nyitva, és a nap távcsöves megfigyelésére is sor kerül. Lesz planetáriumi filmvetítés, a Zselici Csillagos égboltról is megtudhatunk sok mindent, és éjszakai távcsöves bemutatóra is lehet számítani ezen a napon, de hogy van-e még szabad hely, azzal kapcsolatban érdeklődjetek. Ma környékünkön több helyszínen is lesz falunap, így Felső Mocsoládon, Alsóbogáton és Szóládon is. De Nagybajomban is lehet bulizni Berecki Zoltánnal, az Irigy Hónajmiriggyel, Fröccs Fesztivál tartanak Marcaliban, zajlik a Lellei Borhét is, és ingyenes koncertekkel zárul a Balaton koncert Balatonföldváron ma. Ráadásul a Kult kikötőbe is hívnak benneteket. Balatonbogláron ma este 9 órától Lábas Viki, az Én szívem játszik című összművészeti estjét követhetjük nyomon, míg Balaton Szárszón Mindent bele, avagy a Lelkek nyugalma címmel két kortárs egyfelvonásosban vizsgálhatjuk a generációk közötti különbséget. Vasárnap Balatonszárszón délelőtt 10:30-től Kip-Kop és Tip-Top várja a gyerkőcöket a Kult kikötőben.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
2: Augusztus 9-e és 14-e között megéri Kaposváron maradni, hiszen 17. alkalommal érkezik a Kaposfest. Augusztus 12-én a világhírű Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek előadását élvezhetik a Szivárvány Kultúrpalotában. Világszínvonalú művészek, inspiráló koncertek és sokszínű kísérőprogramok várják a közönséget. Találkozzunk augusztus 9-e és 14-e között a Kaposfesten. Jegyek és információk a fesztivál hivatalos oldalán www.kaposfest.com.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Kezdődik a Kaposfest, néhány napra bezár a termálfürdő, ma visszaesik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, 9 óra van, a Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Vasárnap kezdődik a Kaposfest, augusztus 9-e és 14-e között ismét Kaposvár lesz a kamarazene fővárosa. Immár 17. alkalommal rendezik meg a zenei eseményt a városban. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a világ számos országából érkeznek művészek Kaposvárra. A közönség több visszatérővel is találkozhat majd, de új művészek is elfogadták a szervezők meghívását. A Kaposfest központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de a Liszt Ferenc Zeneiskolában, valamint a református és az evangélikus templomban is lesznek koncertek. Bezár egy kis időre a kaposvári virágfürdő termál részlege. A tájékoztatás szerint augusztus 10-e hétfőtől 16-a vasárnapig nem lehet majd használni a fürdőnek ezt a részét. A termálban ugyanis karbantartást végeznek majd. A tervek szerint egy hét alatt befejeződik a munka, ezért várhatóan augusztus 17-én reggel 9 órától újra megnyitják a fürdőzők előtt. Elkészültek a tervek a balatoni térség komplex vízi közműfejlesztéséhez. A tervezés 4 év alatt 3,2 milliárd forintba került, olvasható a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT oldalán. Az elkészült tervek teljes megvalósítása mai áron 646 milliárd forintba kerülne. Ebből az ivóvízrendszer fejlesztése mintegy 500 milliárdot tesz ki, a többi a szennyvízhálózat és a napelemparkok fejlesztésének az ára, mely 5-10 év alatt valósulhatna meg. Néhány napja stagnál a Balaton vízállása. A mérések alapján a tó vízszintje átlagosan 54 cm, ami nagyjából fele annyi, mint amennyi víznek lennie kellene a Balatonban. A szakemberek szerint egy kánikulai napon akár 1 cm-nyi víz is elpárologhat a tóból. A következő napokban erre minden esély meg is van, hiszen továbbra is 40 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. A harmadik egyéni számban Betlehem mellett a 2 évvel ezelőtt itt olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf képviselte a magyar színeket, Kovács Seres Hunor gyomor problémák miatt nem állt rajthoz.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma változóan gomoly felhős, napos idő várható élénk északnyugati széllel. Néhol előfordulhat egy-egy futózápor. A nappali hőmérsékletek 31-33 fok között alakulnak, késő estére 26-28 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában
0: Győrti Betta.
4: Győrti Betta.
0: Győrti Betta.
5: Derűs reggelt kívánhatok még így 3 perccel 9 óra után nektek, a most ébredőknek biztos. De legyen vidám az egész napotok, sőt, hétvégétek. És mivel is dobhatnánk fel a kedvet? Mondjuk egy Billy Ocean klasszikussal, ez biztos jól fog esni. Aztán jön újdonság is, Cat Sight-tól az Animal, tartsatok velünk!

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Sziasztok, zenél Don't Be Shy címmel a rádió. Moston egy perccel múlt el 4:10. Szerencsére mi olyan emberek vagyunk, hogy azért a legtöbbünkben ott bujkál a kíváncsiság és a jó értelemben vett kíváncsiság. Ettől tudunk fejlődni, haladni, vagy éppen ott tartani, ahol most vagyunk. Na de, én is kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul ez a napotok, augusztus 8-a. Ezért utána fogok nézni, és hozom a horoszkópot nem sokára, de persze ti is megírhatjátok nekem a 70-32-32-355-ös SMS és Viber számunkra. Közben pedig jön ATB és Dopamin a Don't Stop című dallal, Bruno Mars is énekelni fog, na meg Sabrina Carpenter most.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Igazi szép nyári napunk lesz ma, sok-sok napsütéssel, bár még azért egyelőre vannak felhők felettünk, és az sem kizárt, hogy itt-ott egy kis apró zápor kialakul, de nagyon minimális ennek az esélye. Aztán emelkedik a hőmérséklet a mostani 23-24 fokról 29-30 fokig. Átmenetileg örülhetünk azonban ennek a felfrissülésnek, hiszen holnapra már újra kánikulát ígérnek 35 fokkal, de a reggel nagyon frissítő lesz. Érdemes majd akkor jól átszellőztetni a lakást és minden helyiséget a 16-17 fokban holnap. És érdemes felkészülni aztán a folytatásra is, mert hogy jövő hét eleje forróságot hoz nekünk megint 36-37 fokkal napsütéssel, és a hét további napja is sem lesznek éppen hűvösek, 33-34-35 fokkal, továbbra sem lesz említésre méltó csapadék térségünkben, marad a napos idő.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Pont ez.
3: Ja, megeszlek.
1: Jaj, eszem a zuzádat, én annyira imádlak. Jaj, gyors.
3: Általában vagyok macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, a kis emberekre mondják.
1: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
3: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
1: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
3: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
1: Hogy szorongasson,
3: szorongasson meg téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
1: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
3: Ingyen, nem kerül semmivel.
1: Köszönöm, Vili. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Augusztus 8-a spirituális szempontból állítólag kiemelkedő nap. Csupa kedvező híreket kaphatunk, sok vidámság és teremtő energiák várnak ránk a napi horoszkóp szerint. A kosnak azt írják, hogy szinte megállíthatatlannak érzed magad. Bátorságot kapsz ahhoz, hogy végre belevágj valamibe, amit eddig csak tervezgettél. Ha hallgatsz a belső hangodra, olyan lehetőség nyílhat meg előtted, amely hosszú időre meghatározza az irányt. Ne félj nagyot álmodni! Kedves Bika, téged a mai nap arra emlékeztet, hogy milyen sok okod van a hálára. Ma olyan gesztust, őszinte ölelést vagy egy váratlan jó hírt kaphatsz, amik sokkal többet jelenthetnek, mint hinnéd. A hálával tekintesz arra, amit már most is van, még több öröm találhat meg. Az ikrek jegyű lehet a mai nap egyik legnagyobb nyertese. Könnyedén teremtesz kapcsolatokat, szinte minden ajtó megnyílhat előtted. Egy beszélgetés vagy egy véletlen találkozás olyan inspirációt adhat, amelyből hetekkel később is profitálsz. A rák ma sokkal érzékenyebben veszi észre a láthatatlan összefüggéseket. Lehet, hogy egy régi emlék, egy álom vagy egy különös egybeesés segít megérteni valamit, ami eddig foglalkoztatott. Bízz az intuíciódban, mert most ritkán téved.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
3: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Kedves oroszlán, ez a te időszakod, és ezt ma minden porcikádban érezheted. Felerősödik a kisugárzásod, az önbizalmad és a teremtő erőd. Amit ma szívből kívánsz és tudatosan elindítasz, annak messzire ható következménye lehet. Ne elégedj meg a középszerűvel. A szűznek azt írják, hogy ma lehet egy olyan inspiráció, véletlenül elcsípett információ, vagy akár belső felismerés később sorsfordítónak bizonyulhat. Figyelj a részletekre, mert az univerzum most finom jeleken keresztül mutatja az utat. A mérlegnél a kapcsolatok kerülnek a középpontba. Ma könnyebben találod meg a közös hangot másokkal, és egy régi konfliktus is békésen rendeződhet. Ha nyitott szívvel közeledsz valakihez, sokkal többet kaphatsz vissza, mint amire számítasz. A Skorpióban ma mély belső átalakulás indulhat el. Lehet, hogy kívülről nem történik semmi látványos, belül azonban végleg elengedsz egy félelmet vagy régi sérelmet. Ez óriási felszabadulást hozhat, és új lendületet adhat a következő időszakra.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilas jegyűt ma különösen erősen vonzák az új élmények, egy utazás terve, egy izgalmas meghívás vagy egy inspiráló ember teljesen feldobhatja a napodat. Ne utasíts vissza egy spontán lehetőséget, most éppen ezekből születhetnek a legszebb emlékek. A bak hosszú ideje épít valamit türelmesen, és ma megérezheted, hogy jó úton jársz. Talán még nem látod a teljes eredményt, de egy visszajelzés vagy apró siker megerősíti, hogy érdemes kitartani. Ez a nap önbizalmat ad a folytatáshoz. A vízöntő kreativitása ma egészen új szintre emelkedik. Olyan ötlet villanhat be, amely elsőre eléggé elrugaszkodottnak tűnik, mégis érdemes komolyan venni. Merj kilépni a megszokott keretek közül, most éppen ettől leszel sikeres. A halak számára ez a nap különösen spirituális élményeket tartogathat. Egy álom, egy megmagyarázhatatlan érzés vagy egy különös véletlen azt sugallja, hogy jó irányba tartasz. Nem kell mindezt logikusan megmagyaráznod, ma még a szokottnál is sokkal erősebb az intuíciód.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: Mindig légy önmagad. Rádió Most. Kaposvár rádiója az FM 91.2.

Tökre énekelt ez a rádió most a 91.2, 8 perc múlva lesz 10 óra, friss hírekkel Gábor mindjárt érkezik, aztán pedig indul a 20 a csúcson csütörtöki adásának ismétlése. De még előtte jön egy kis méreg, Diaz és Menta jó voltából. Ez igen kellemes lesz, remélem több méreg nem ér benneteket ezen a napon. A vidám hangulatról igyekszünk gondoskodni, ezért tartsatok továbbra is velünk. Mi 11 órakor azért újra összefuthatunk még, addig is ciao, adios, Enméri dalával köszönök el csak egy kis időre. De ti maradjatok, mindjárt indul a 20 a csúcson is.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
3: Augusztus 9-e és 14-e között megéri Kaposváron maradni, hiszen 17. alkalommal érkezik a Kaposfest. Augusztus 12-én a világhírű Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek előadását élvezhetik a Szivárvány Kultúrpalotában. Világszínvonalú művészek, inspiráló koncertek és sokszínű kísérő programok várják a közönséget. Találkozzunk augusztus 9-e és 14-e között a Kaposfesten. Jegyek és információk a fesztivál hivatalos oldalán www.kaposfest.com.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
5: Igen!
4: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: A komoly zene fővárosa lesz Kaposvár, égett az aljnövényzet Kadarkúton, büntetést kapott a Rákóczi. Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit 10 órakor Marosi Gábortól hallják. Vasárnap kezdődik a Kaposfest, augusztus 9-e és 14-e között ismét Kaposvár lesz a kamarazene fővárosa. Immár 17. alkalommal rendezik meg a zenei eseményt a városban. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a világ számos országából érkeznek művészek Kaposvárra. A közönség több visszatérővel is találkozhat majd, de új művészek is elfogadták a szervezők meghívását. A Kaposfest központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de a Liszt Ferenc Zeneiskolában, valamint a református és az evangélikus templomban is lesznek koncertek. Másodfokúra mérséklődött a hőségriasztás szombattól. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a riasztás augusztus 11-ig, kedd éjfélig marad érvényben. Az előttünk álló napokban valamelyest enyhül a hőség, azonban továbbra is fokozott terhelés jelentett a szervezet számára, ezért ajánlott kerülni a tűzőnapot, illetve lehetőség szerint árnyékos helyet választani, különösen 11 és 15 óra között. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, és fokozottan figyelni kell a gyerekekre, az idősekre és a házi kedvencekre is. A hőség miatt továbbra is nagy a veszélye a szabadtéri tüzek kialakulásának, ezért érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Kigyulladt egy akácos aljnövényzete Kadarkúton a Téglagyári útnál pénteken este. A kaposvári hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltóknak 3 vízsugárral sikerült elfojtani a lángokat a körülbelül 1 hektáros területen. A munkálatokat egy kaposvári vízszállító jármű segítette a helyszínen. Elkészültek a tervek a balatoni térség komplex vízi közműfejlesztéséhez. A tervezés 4 év alatt 3,2 milliárd forintba került, olvasható a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT oldalán. Az elkészült tervek teljes megvalósítása mai áron 646 milliárd forintba kerülne, ebből az ivóvízrendszer fejlesztése mintegy 500 milliárdot tesz ki, a többi a szennyvízhálózat és a napelemparkok fejlesztésének az ára, mely 5-10 év alatt valósulhatna meg. Pénzbüntetést kapott a kaposvári Rákóczi. Az MLS Fegyelmi Bizottsága az augusztus 6-a ülésén hozta meg a határozatot. A kaposvári klubnak azért kell fizetnie, mert a BFC Siófok elleni mérkőzésen a szurkolók egy része megbotránkoztató és a rasszista kifejezéseket kiabált be. A bizottság továbbá egy soron következő hazai MB3-as férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló 6 hónapra felfüggesztett szektorbezárással is megbüntette a klubot. A Rákóczi egyébként ma lép majd pályára 17 óra 30 perckor a Buda Őrs együttesét fogadja.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma változóan gomoly felhős, napos idő várható, élénk északnyugati széllel, néhol előfordulhat egy-egy futózápor, a nappali hőmérsékletek 31-33 fok között alakulnak, késő estére 26-28 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: Okay, let's go.
5: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
7: Hello mindenkinek, sziasztok drága hallgatók, itt a 20 a csúcson, a 20 a 20-as slágerlista Willivel
8: és Miklossal.
7: Drága hallgatóink, a megszokottaktól eltérően most felvételről jelentkezünk, ugyanis egy best of összeállítással készültünk. Pontosan azért, mert a kialakult helyzet bennünket is érint, ahogy benneteket is.
8: Megpróbálunk mi is segíteni, hogy példát mutassunk. Én sem kapcsolom be a klímát, könnyen mondja az, aki nem a negyedikkel lakik, ezt is aláírom, de talán még éjszaka lehet keresztúzottan kisebb hőmérsékletet csinálni.
7: Ahogy említettem, egy best of összeállítást hozunk ma nektek, hogy még a hacs ide alatt se kelljen üzemeltetni a stúdióberendezéseket és a klímát.
8: És kérünk benneteket is, hogy vegyük komolyan, nem állok be egy automosót, meg otthon se veszem elő a slagot.
7: A legnagyobb tuskóság szerintem most autót
8: most. És vannak, akik nem érdekli őket.
7: Ezért mondom.
8: Tehát ezen a héten tegyetek ti is úgy, ahogy mi. Lehetőleg ne használjátok a nagyfogyasztókat, ne mossatok kocsit, és hát, hogyha öntözni muszáj, öntözőkannában, én azt gondolom. Épp annyit adjunk a virágoknak, hogy túléljék ezt a forróságot.
7: 17 és 22 óra között kerüljétek a nagy áramfogyasztást. Remélhetőleg a jövő héten már a megszokott felállásban jelentkezhetünk, de azért reméljük, hogy ebben az egy órában is jól szórakoztok, mert hogy jön
8: a Best of Hacs.
0: Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
7: Mindennapi életünk elengedhetetlen kellékei a kütyük. Igaz, Vilike?
8: Kis kütyű, nagy kütyű, telefon kütyűre gondolsz?
7: Telefon, tablet, tévé. Tehát ezek ilyen klasszikusok, amik mindenkinél ott vannak, és nagyon sokat bámuljuk és használjuk őket. Hiszitek vagy sem, ezekkel kapcsolatban is bődületesen sok tévhit van, vagy azért, mert a tudásunk már elavult, vagy pedig azért, mert egyáltalán nincs is tudásunk. Ez a témával kapcsolatban. Hol vannak azok az idők? Kérdezem én. Amikor az volt a legnagyobb városi legenda, hogy az újdonságnak számító egész estés színes Elfújta a szél című film annyira színes, hogy a sok szín teljesen elfárasztja a szemet és az agyat. Ezt mondták annak idején, képzeld el, még a New York Times-ban is megjelent egy cikk.
8: A színes film, mert mondták ezt? Hát van benne valami, de túl lehet élni.
7: Hát ez egy butaság. Hát ez egy butaság. Igen. Ez is egy tévhit volt. Képzeljétek el, hogy készült egy kutatás.
8: Látom, te nem vagy jó. Nem velem foglalkozz, magaddal van-e?
7: Oké. Hát csak egy ilyen úri kiköhögés volt.
8: Úgy szépen, te vegyél.
7: Te bunkó.
8: De egészségesen ide küldted ezt a bunkót, de jó.
7: Készült egy kutatás Amerikában, drága Vilmosom.
8: Végén érünk a mondatnak?
7: Igen. Jó. Ami szerint az amerikaiak 86%-a úgy gondolja, hogy minél nagyobb egy telefon kamerájának a felbontása, ugye azt szokták mondani, hogy minél nagyobb a pixel száma a kamerának, annál jobb fotókat készít.
8: És nem így van?
7: A nagy felbontástól nem feltétlenül készít ugyanis jobb képet a telefonunk. A minőség számos további tényező múlik, az érzékelő méretétől, a lencsétől, vagy objektív minőségétől és a kép feldolgozásától. Ha azt látjátok, és azzal próbálnak rátok sózni telefont, hogy akkora meg a pixeles a kamerája, az még nem jelenti azt, hogy az a kamera mindennél jobb. Az egyik legáltalánosabb tévhit manapság állítólag, hogyha bezárogatod a háttérben futó alkalmazásokat, az gyorsítja a telefonodat.
8: Ezt mondják legalábbis.
7: Vagy hát ellenkezőleg, ha sok alkalmazás között léptetsz, akkor az lassítja a telefon.
8: Hát elhasználják az energiát, nem meg a megabájtjaimat. Azt a nehezen összehet megabájtjaimat.
7: Azt a kettőt, ami van. Na ne, nem, de hogy is. Ez ma már nem igaz, Vili. Ma már nem igaz. Képzeljétek el, hogy az Android és az iOS operációs rendszerek is nagyon-nagyon jól kezelik a háttérben futó folyamatokat. Sőt, és itt az ellentét, képzeljétek el, sőt, hogyha manuálisan bezárogatod őket, a következő megnyitáskor sokkal több energiát és processzoridőt igényel az elindításuk, mint akkor, amikor pihenteted őket, és úgy nyitod meg újra.
8: Az mit jelent, hogy pihentetem őket, nem zárom be?
7: Hát te tudod, lehet, hogy nem tudom, te nem iPhone-os vagy, lehet azt csinálni, ugye, hogyha hosszan nyomod a kijelzőt, akkor kirakja egymás mellé a megnyitott oldalakat, és így fölfele legyintés, és azokat be tudod izéltetni.
8: Nálunk is van.
7: Így van, hogyha azt nem csinálod, az sokkal jobb a telefonnak, mintha bezárogatod őket.
8: Na hát.
7: Olyankor nem zárja be teljesen, hanem ő attól, hogy te egy másik lapot nyitsz, vagy egy másik alkalmazást nyitsz meg, akkor azt a régit szépen elrakja talomba, és pihenteti. És nem kell neki annyi energia azt előhúzni úgy, hogy ott van a listában, vagy a sorban, mintha te bezárod, és újra meg kell nyitni
8: először. És nagyon sok meg van nyitva, se baj?
7: Hát ezek szerint? Na, egy másik klasszikus tévhittel folytassuk. Ha nincs elég térerőd, tehát ugye kevés a pálcika a telódon, akkor állítólag lassul az internet.
8: Mert hülyeség.
7: Így van. A pálcikák csak a legközelebbi adótoronyhoz való távolságot és a jel erősségét mutatják, nem a sávszélességet. Ha túl sokan kapcsolódnak például ugyanarra a toronyra, például mondjuk egy fesztiválon, hiába van full térerőd, az interneted lassú lesz. Uh-huh. Ellenben, ha nincs térerő, akkor nincs mobilnet sem. Azért azt tudjuk, hogy ha zéró térerő van, akkor nincs adótorony, akkor nincsen internet sem. De attól, hogy kicsi a térerő, attól nem lesz lassú.
8: Van-e 112 olyankor segélyhívószámot lehet hívni? Ajtok lehet, de hogy csinál?
7: Ez egy nagyon jó kérdés, azt látod, nem tudom. Ezt nem tudom. A feladatod, miután visszatértél külföldi kirándulásodból, hogy ennek utána néz.
8: Jó.
7: Jó?
8: Kiviszlek egy majdnem elmondtam
7: Zerget. Én hadd megyek már én is. Miért nem szóltál? Miért nem mehetek én veletek Hollandiába?
8: Megyek németeket nézni, aztán kicsit átugom Hollandiába.
7: Először Hattingenbe megyek németeket nézni. Guten Tag! Figyelj, mondok egy jó mondatot, ezt mindenképpen mondd el. Sauerkraut in meine Lederhosen. Jó?
8: Sauerkraut.
7: Sauerkraut.
8: Sauerkraut.
7: Sauerkraut. In meine Lederhosen.
8: In meine Lederhosen. Mit igen. Mondok magamról?
7: Savanyú káposzta van a bőrnadrágomban.
8: Szinte gondoltam.
7: Ez a kedvenc német mondatom.
8: Szinte gondoltam. Köszönöm
7: szépen. Mindent elárul rólam és rólunk is. Apropó.
8: Se vagyok ápa.
7: Apropó. Olyat is tudok, hogy papa ist der große Schwanzen, de azt inkább nem fordítanám le. Azt inkább nem fordítom le. Na, térerő és mobilnet. Térjünk vissza, Vili.
8: Jó.
7: Komoly dolgokhoz. Jó. Ha kin leszel Hattingenben, éppen német nézőben, akkor megnézheted, hogy térerő és mobilneted van-e. Sokáig ment a találgatás, hogy az 5G vajon mennyire káros az emberi szervezetre.
8: A méhecskéknek igen.
7: Sokan a sugárzás veszélyeit emlegették, de hallottam olyat is, hogy vírusokat terjeszt.
8: Láttam már.
7: Jó, de komolyan szerintem.
8: Ez hülyeség, ez
7: ezt akartam mondani, hogy szerintem ez utóbbi emberek, akik ezt elhiszik, azok sokkal veszélyesebbek, mint az 5G. Igen. Na, nincs semmiféle tudományos bizonyíték arra, hogy az 5G károsítaná az egészséget, vagy vírusokat terjesztene. Ez csupán egy gyorsabb kommunikációs hálózat. Az 5G rádiófrekvenciás sugárzása nem ionizáló, tehát nem képes DNS károsodást okozni.
8: Akkor sem a toronyban lakom?
7: Azért ne költözz oda, de nem. Igen. A vírusok terjedése pedig természetesen egy biológiai folyamat, nem kapcsolódik a mobil hálózathoz. És akkor van még egy tévhit. Ugye sokan kilövik a Bluetooth és az automatikus Wi-Fi funkciójukat a telefonon, hogy ne merüljön le annyira a telefon.
8: A Wi-Fit nem lövöm ki, de a Bluetooth miért menjen?
7: Ezt azért csinálod, hogy ne merüljön le a telefonod olyan gyorsan?
8: Lehet, meg hogy használja nekem ott a dolgozik szegény, és sajnálom.
7: Felesleges. A modern csipek szinte elhanyagolható energiát fogyasztanak, a Bluetooth és a Wi-Fi, automatikus Wi-Fi csipek, amikor nincsenek aktív használatban. Sokkal többet merít a képernyő magas fényereje, vagy a folyamatosan szinkronizáló appok. Uh-huh. Azokat érdemes inkább megfontolni. Tehát, hogyha nem muszáj, akkor ne teljes fényerőn, ne teljes hangerőn nyomasd a telefonodat, és az appoknak is állítsd be adott esetben azt, hogy csak akkor szinkronizáljanak, ha mondjuk Wi-Fi közelben vagy, mobilnetről ne szinkronizáljon, hanem csak Wi-Fin, és mert akkor otthon vagy, és esetleg tudod tölteni a telefonodat.
8: Igaz, de sötétben nézem, Spice-ba a telefonom.
7: Ezen túl csináld azt, minimális fényerő.
8: Ott minimális fényerő kell.
7: Vili és a Spice-os telefonálás, Jézusom.
0: Bestop! 20 a csúcson, a 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: A 17.

0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: No hát, a világ legfurább hóbortjai, drága hallgatók. Rengeteg ilyen söpört végig a világon. Valamit nagyon felkapnak, aztán meg ugye ez a parázs kihúny rövid időn belül, akkor meg idővel inkább kellemetlen és ciki lesz egy-egy hóbort. Ott voltak ugye a kihívások, biztos emlékeztek rá, például a legismertebb ugye ez az Ice Bucket Challenge volt, azaz a jeges vödör kihívás. 2014-ben indult az Egyesült Államokból, és rövid idő alatt ugye a világ távoli tájaira is eljutott, hozzánk is. A kihívás lényege ugye az volt, hogy a résztvevőkre egy vödör hideg vizet öntenek, és ugye erről videó készül, és ezt feltöltött.
2: Nálunk bokorba ugráltak egy időbe.
1: És közben nézed azt, hogy normálisak vagytok, gyerekek? Tehát, hogy azért azt fogadjuk el például az Ice Bucket Challenge-nél, hogy ez egy jótékonysági dolog volt. Azért indult el, ezt már kevesebben tudják, ez az Ice Bucket Challenge, mert hogy segíteni akarták az ALS betegségnek, aminek, ha jól tudom, akkor az a pontos neve, hogy amiotrófiás laterál szklerózis, ALS. Nem akarok butaságot mondani, szerintem, hogyha jól emlékszem, ez a központi idegrendszernek egy betegsége, a mozgató idegsejtek kezdenek elhalni, és ez ugye ez az emberek bénulását, vagy akár a halálát is okozhatják, de nem akarok hülyeséget mondani. Mindenesetre az ALS betegség elleni küzdelemre hívta fel ez a figyelmet, és a pénzgyűjtést, és képzeljétek el, hogy sikerrel járt, és elérte a célt, tudtak olyan gyógyszereket fejleszteni ezáltal, hogy fel tudják venni a küzdelmet az ALS-sel. Ez egy pozitív dolog volt. Aztán jöttek az idióta versenyek is. Biztos, hogy sokan hallottátok már a mosókapszula kihívásról. Az nem. Egyik legnagyobb idiótaság volt, a híradó is folyamatosan foglalkozott ezzel. Úgy hívták, hogy Tide Pod Challenge. Ez arról szólt, 2018-ban terjedt szerintem nagyjából az interneten, az volt a lényege, hogy a fiatalok mosógél kapszulákat haraptak szét, vagy nyeltek le. Ezeket a színes, tudod, ezeket a puha színes, mindenféle 3-4 színű.
2: Hogy megmerje csinálni ez
1: volt. Hogy megmerje csinálni, hogy videóra vette, hogy vagy szétharapja, vagy megeszi ezt a mosógép kapszulát. Úgyhogy hát nyilván ezekben vegyszerek vannak, amik életveszélyesek, hányást, légzési nehézséget, súlyos égési sérüléseket okozhattak, és nem egy fiatal halt bele ebbe a marhaságba.
2: Ebből ugye elharapta a kapszulát?
1: Hát persze. Lenyelte a kapszulát, aztán magyarul megmérgezte magát.
2: Hát nem gondoltam, hogy ilyen nagy az Isten állatkertje.
1: Hát bizony pedig nagy. Bizony pedig nagy. No, de a kérdés az, hogy csak korunk embere ilyen hülye? Hát nem. Gyerekek, nekünk, embereknek a vérünkben van az, hogy valami marhaságért rajongjunk, hogy feltűnési viszketegségből fakadóan életveszélybe sodorjuk magunkat, és baromságokat csináljuk.
2: Hát gondolj csak arra, hogy hány ilyen veszélyes szelfit csináltok, hogy fölmentek a villanyvasút tetejére.
1: Na igen, ez is egy hóbort volt, hogy veszélyes helyről csinálj szelfit.
2: Hogy kilógok a szakadék szélére, azt levitte a szél, tehát
1: A hülye, igen, meg a száguldó vonat elé, igen.
2: Az utolsó pillanatban ugrott el.
1: Igen, igen, a Darwin díjasok mind, igen, igen. Na hát ezek is hóbortok. Figyeljetek, hallottatok már a Krakovmániáról? Ha nem, nem baj, mert hogy ez egy középkor végén elterjedő ilyen mánia volt. Igazából ez az akkori divatot célozta meg, ugyanis divatba jöttek a hosszú orrú cipők.
2: Azok már vissza is jöttek megint.
1: Várjál.
2: Egy kicsit.
1: Ez a kivagyiság extrémitásba torkollott, és ezért mondom, hogy itt van az, hogy nem teljesen normálisak az emberek, mert hogy egyre csak hosszabbodtak ezek a bizonyos cipőorrok, a végére eljutottak oda, hogy a cipőorr akár 60 centiméterrel is túlnyúlhatott a lábfejen.
2: Nem lehet benne menni.
1: Amit gyakran tömőanyaggal tartottak ugye formában, mert hát 60 centi a lábattól még tovább.
2: Hát a gumicsizma sokkal szebb.
1: Ez egy designer pakancs, te bunkó. Természetesen mindent lehetett csinálni ezekben a hosszú orrú cipőkben, csak menni nem, estek keltek a hülyék. Érted? Tehát, hogy de azt elhiszitek, hogy voltak idők, amikor a korom fekete fogsor volt a trendi?
2: Hát azt megoldhatom egy nagy kalpáccsal.
1: Nem úgy értem, hogy nincs fogat, hanem hogy van, de fekete. Hát képzeljétek el, hogy az Erzsébet kori Angliában a fekete fogak a gazdagság jelei voltak, mivel azt sugallták, hogy az illető megengedheti magának a drága cukrot, amitől elromlik a foga. Már ez maga olyan, hogy... Pardon. aki nem engedhette meg magának az édességet, az sokszor feketére festette a fogait, hogy gazdagabbnak tűnjön.
2: Atya Isten.
1: Most mondd meg! Aztán maradjunk a divatnál, gyerekek. A belladonna szemcsepp. Erről hallottatok-e már?
2: Nem.
1: Jött egy divathóbort ugyanis, hogy a csajok akkor dögösek igazán, hogyha a pupillájuk kitágul, mint a macskának vadászás közben. Konkrétan a szembogarad, az teljesen kitágul az egész íriszed nagyságában.
2: Tehát nem a csodálkozástól, nem az ijegységtől, nem hogy természetesen, vagy nem a fénytől.
1: Így van.
2: Hanem ettől a cseptől.
1: Csak hogy...
2: Ez káros. Csak egészségügyileg vakságot okoz.
1: Mérgező nadragúja.
2: Atyai.
1: Cseppet csepegtettek a szemükbe a nők, a tág pupillákat és a csillogó tekintetet kergetve, csak hogy ugye, ahogy...
2: Nem sokáig.
1: Hát nem sokáig, mert hogy a nadragúja cseppek mérgezőek voltak, és hogy nagyon sokszor vakságot okoztak.
2: Hát érdemes volt.
1: Gratulálunk.
0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
3: A 15.

0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: Vannak olyan dolgok, amik ugye tudatosan maradtak hátra az előttünk élők után, mert hogy ők üzenni szerettek volna az utókornak. Ám vannak olyan szituációk és olyan megtalált dolgok is, amelyek nem tudatosan hátrahagyottak. Biztosan sokan olvastatok már a kosztarikai golyókról.
2: Én azt hiszem, hogy nem tartozom ezek közé, az emberek közé. Kosztarikai golyók?
1: A kosztarikai
2: puskagolyó, édesgolyó, kőgolyó. Na, erről hallottam.
1: A kosztarikai kőgolyók. Bizony a 19. században fedezték fel ezeket a golyókat, melyek legkisebbjei néhány centiméteresek, a legnagyobbak átmérője pedig több mint 2 méter.
2: Na, azt már nehéz lehetett kicsiszolni.
1: Bizonyám, a súlya akár 15 tonna is lehetett ezeknek a 2 méteres golyóknak. Álljunk meg itt egy percre. Pont, amit te mondtál, hogy ne... Stop.
2: A golyók... Hogy tudtak ekkora golyót összecsiszolni, rakni?
1: Hogy lehet valakinek ekkora golyója? Így van. Kosztarikában, igen.
2: A kisebbekkel még csak-csak, de a nagy...
1: Persze, hát kis golyó azért több van, de nagy golyó. A golyók valamikor időszámítás szerint 500 és 1500 között készültek. Összesen 300 darab van belőlük, gyerekek!
2: Ez mind azt támasztja alá, hogy ezt idegen civilizáció hagyta itt nekünk. Biztos vagyok benne. Hozz össze a csillagász haveroddal, majd én meggyőzöm.
1: Jó. A 300 darab golyó közül valamelyik gabbró, valamelyik mészkő, valamelyik homokkő vagy gránit. Ezek a különböző összetételek. És a durva az, hogy mindegyik tökéletes faragvány. Alakjuk 100%-osan szimmetrikus és tökéletes gömb.
2: De hogy egy ilyen golyót tökéletes formába kihozni, összehozni, akkor... Ez azért...
1: Hát ez nagyon durva, mert hogy nyilván kézi vésők voltak. Tehát abban megegyezhetünk, hogy kézi véső, azzal tudtál dolgozni.
2: Jó,
1: hogy
2: akkor
1: lehet 300 darab különböző méretű, 100%-osan tökéletes golyót kifaragni?
2: Megmondták a piramist.
1: Meg kicsit máshol volt. Máshol volt, de oké. A vicces, hogy a tudósok megállapították, hogy valóban emberi kéz készítette őket, csak azt nem tudják, hogy hogyan sikerült ezt a szinte kisipari mennyiségű golyót kézi vésővel ennyiféle méretben elkészíteni.
2: És jól, a szimmetria szempontjából is tökéletes volt.
1: 100%-osan, igen, 100%-osan. Hogy a francba? Hát
2: egy karigát nem tudok rajzolni homokba rendesen.
1: De ezek meg tökéletes gömbök voltak. Na, szóval ez az óriási golyók rejtélye, ez a mai napig talány, azt, hogy mire valók voltak, azt sem tudják pontosan, és ez meg egy másik fontos dolog, hogy ott van 300 tökéletes golyszli különböző kövekből, egyes teóriák szerint státuszszimbólumok voltak, hát, hogy kinek nagyobb a golyója, mások szerint...
2: Hadd nézem.
1: Mi van ezek? Megmutatnám, cégvezető lehetnék. Na, gyerekek, mások szerint...
2: Valakit kigolyózná. Jaj, de hiányzott ez a kis siklás.
1: Ez a kis hamás státuszszimbólum. Cégvezető lehetnék.
2: Tikit, aki megvan? Tikitek? Na.
1: Már bocsánat. Tong, tong, tong, tiki-taki. Lehet, hogy nálad tiki-taki van, nálam nagy déli harangszó. Akarsz itt velem szórakozni, kisapám? Mások szerint csillagászati naptárként vagy navigációs pontokként tekintettek ezekre a golyókra.
2: Hát rendben vagyok, hogy tekintünk rá, de hogy hozom létre?
1: Hát ez az. Minden esetre az UNESCO 2014-ben a világ örökség részévé nyilvánította őket.
2: Akkor nekünk is van még remény.
1: Múlt héten engem is hívtak.
2: Nekünk is van még remény, hát ha az UNESCO örökségének része lesz.
1: Loing, loing, loing. Na, ezek után...
2: Hogy az UNESCO, hogy komoly dolgokat hagytunk itt az UNESCO-nak.
1: Így van. A nagy kosztarikai golyókat. De egyébként tényleg gyönyörű. Hát ebből jól nem fog kijönni. Tényleg jól néznek ki, hogyha az ember megnéz róluk néhány képet, akkor nagyon...
2: És egyébként a méretétől függetlenül mondod, vannak kicsik meg nagyok is.
1: Igen.
2: Vagy a több mázsás, vagy több tonnás.
1: Hát a nagyok, a több mint 2 méteresek, azok

0: 10-15 tonnásak.
1: Most a súlyuk miatt is nehéz ezt, ez jó, hát körbejárják. Igen, igen. De mind, nem tudom.
0: Hogy készülhettek el? Több centitől, pár centisek, és akár...
1: Igenis, más volt. Lézerrel csinálták.
0: Lézerrel?
1: Lézerrel.
0: UFO lézer?
1: Idegen civilizáció azt mondta, hogy sorsára adja a földet, de ezt a pár golyót még itt hagyja.
0: Itt hagyták a UFO-k a golyóikat.
2: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
3: A 13.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned. Don't go away now.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Ez nagyot fog szólni. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista.
2: A megszokottaktól eltérően most felvételről jelentkezünk, pontosan azért, mert a kialakult helyzet bennünket is érint, ahogy benneteket is.
3: Megpróbálunk mi is segíteni, hogy példát mutassunk.
2: Best of összeállítást hozunk ma nektek, hogy még a hacs ide alatt se kelljen üzemeltetni a stúdióberendezéseket és a klímát.
3: Tehát ezen a héten tegyetek ti is úgy, ahogy mi. Lehetőleg ne használjátok a napfogyasztókat, ne mossatok kocsit, és hát, hogyha öntözni muszáj, épp annyit adjunk a virágoknak, hogy túléljék ezt a forrót.
2: 17 és 22 óra között kerüljétek a nagy áramfogyasztást.
0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
2: Már is megérkezett vendégünk, Mosonni László, a Zselici Csillagpark vezető csillagásza. Hello, Laci!
4: Sziasztok!
2: Kérlek szépen, vázoljuk fel a hallgatóknak azt, hogy miért is indult el az Orion, mi az Artemis program célja? Kolonizálni szeretnénk a Holdat, amit lehetett korábban hallani?
4: Nagyon hosszú távon igen, illetve nem csak a Holdat, hanem a Marsot és a naprendszer. Tehát mindegy rendes science fictionben, hogy az emberiség megkódítja a galaxist, aztán még azon tovább is mindent.
2: Ilyen durva ez, hogy tényleg olyan science fiction beillő, de hogy tényleg ez a cél.
4: Igen,
2: tehát, hogy
4: igen,
2: nincs,
4: igen,
2: nincs
4: igen,
2: mit szépíteni. Igen. Miért fontos állomás a Hold?
4: Mert a legközelebbi égitest, amire le lehet szállni, és hogyha tényleg tovább akarunk haladni a naprendszerben, akkor ugye itt nagyon sok mindent egész közel lehet tesztelni. Nem mint hogyha egyébként, hogyha valaki most a Holdon lenne, akkor hirtelen el lehetne küldeni utána egy mentőcsapatot, de hogy itt a Föld közelében, azért mégis inkább itt kellene tesztelni minden más technológiát, ami a tovább út során előkerül majd.
2: Ilyen apró kis dobbantó lenne a Hold,
4: igen,
2: akkor ezek
4: igen.
2: szerint.
4: A másik pedig ez valóban, hogyha a Hold felszínén a talajában lévő vizet, a jeget lehetne felhasználni, ezt el lehet bontani hidrogénre, oxigénre, hogy az oxigén az tök jó nekünk embereknek, és a hidrogént is lehetne használni sok mindenre, például üzemanyagként is lehetne használni. Hiszen az, hogy valamit, bármit eljutassunk a Hold felszínére, nagyon költséges, csak így nagyságrendileg egy kilogramnyi bármilyen anyagnak a Holdra szállítása az nagyjából $1 millió.
2: Az kemény.
4: Ha csak a vízben gondolkodunk, amit az embereknek meg kéne inniuk nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, mert a víz az nekünk kell, az már egy olyan csiliárdos költség, amit nem lehet bevállalni.
2: Tú, ez így elképesztő, olyan egyszerűnek tűnik első körben, aztán amikor az ember a mélyre ás, akkor rájön, hogy atya úristen, azért ez
4: igen,
2: egy
4: részletek...
2: komplex és összetett dolog.
4: Igen.
2: Azt is olvastam, hogy a Hold déli pólusán akarják kialakítani ezt a bizonyos holdbázist, ami majd a jövőben megépül. Ennek mi a konkrét oka?
4: A fő oka az, hogy a nap ráragyog a Holdra is. Felforrósítja a holdi felszínt.
2: Aha.
4: Ha a napsütötte részeken keresnénk vizet, nagyon-nagyon-nagyon mélyre kellene túrnunk hozzá. Viszont a déli pólusnál, ez a hatalmas Aitken kráter, ennek vannak olyan részei, ahol évmilliárdok óta nem sütött be a nap. És tudjuk, hogy ott van víz, tehát oda érdemes.
2: Akkor ezért,
4: igen,
2: ezért
4: igen,
2: van az, hogy
4: a víz a lényeg.
2: Az Artemis egy küldetés, mondhatjuk azt, hogy egy ilyen tesztküldetés volt. Most az Artemis 2 ugye megtette a második lépést, megkerülték az űrhajósok a Holdat. Mik lesznek a következő lépések?
4: Ugye az Artemis története 2017-ben kezdődött. Eredetileg a harmadik Artemis küldetése már ember szállt volna a Holdra.
2: Aha.
4: És mivel a technológia nem fejled abban az ütemben, ahogy az eredetileg tervezve volt, tehát ugye az Artemis 3-nak már 2024-ben embert kellett volna vinnie a Hold felszínére, most 26-ban még nyilván nem tartunk itt, közbe iktattak egy harmadik fázist, és így majd a negyedik, az Artemis 4 lesz az, ami embert visz a Holdra, valamikor 2028-ban a tervek szerint.
2: Aha.
4: De jövőre még lesz egy olyan küldetés, amiben igazából egy nagyon fontos elemét az egész küldetésnek tesztelni kell, és azt nem is a Holdnál fogják tesztelni, hanem itt a Föld közelében, Föld körüli pályákon, nevezetesen ugye, hogy a Holdra le is kellene szállni valamivel,
2: aha,
4: és az Apollo küldetésnél ugye megvolt a vezérlőmodul, megvolt a leszállóegység, és a leszállóegységgel ugye ketten küldetésenként lejutottak a Hold felszínére, beszálltak, visszarepültek, kis idő elteltével is aztán visszajöttek a Földre. Most az a terv, hogy a Holdra leszálló egység ez a Human Landing System, ezt nem a NASA készíti, és nem is a NASA fogja oda juttatni, hanem vagy a SpaceX, vagy pedig a Blue Origin. Tehát ők szerződtek arra, hogy külön küldetés során eljuttatnak egy leszálló egységet a Hold közelébe, és majd amikor az Artemis 4 ott lesz, akkor az emberek az Orionból átszállnak ebbe a HLS-be, leszállnak vissza, és aztán hazajönnek. Tehát, hogy ezt nem ott a Hold közelébe tesztelik el,
2: igen,
4: meredek lenne, hanem itt a Föld közelében ezt megpróbálják. Ha sikerül, akkor ez most a hivatalos terv 2028-ban, akkor az Artemis 4-jel ember lép újra a Holdra.
0: Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
5: A tizedik.

0: Best of 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: Volt már olyan, hogy mentetek hazafelé este, vagy egy sötét lépcsőházban, esetleg otthon a folyosón sétáltatok végig, és határozottan azt éreztétek, hogy nem vagytok egyedül. Hogy valaki figyel, mi több valami követ, vagy valaki követ, ilyenkor mindenre felfigyel az ember. Hiszitek vagy sem, az egyik tudományos válasz ezekre a jelenségekre az, hogy felfokozott, kihegyezett, hiperszenzitív idegállapotba kerülve hajlamosabbak vagyunk szellemet látni, vagy érezni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez egy természetes stresszválasz állítólag az emberi testből, az idegrendszer stresszre adott természetes reakciója. Mondjuk nekem ez elég bagatelnek tűnik, én ebben nem hiszek, vagy hogyha igen, akkor azt mondom, hogy ez uncsi.
2: Azt nem mondom, hogy minden generáció visszamenőleg az őseink vonalában.
1: Igen.
2: Valamilyen szinten egyengetéz utunk otthon itt föntről, de hogy aki, mint a te esetedben a jó apád, aki nemrég ment át egy szebb világba, reméljük, meg az én jó anyám, aki szintén olyan helyen van, meg jó apám is, pedig ő már nagyon régen nincs velem, hogy valaha tudunk rájuk figyelni, vagy elkapjuk azt a pillanatot, igenis szerintem üzennek, és most nem ittam, tényleg nem ittam.
1: És most arra is szívem, hogy ott a tete, és most nem ittam, tényleg nem ittam. Igen, ebben is lehet valami, de ugye ezektől a jelenségektől nem ijedünk meg feltétlenül. Viszont vannak olyan jelenségek, amiktől meg megijedsz. Mert azt mondod, hogy atya úristen, beköltözel egy házba, és akkor ott kiderül, hogy mit tudom, vannak fura zajok, vagy ez az amaz, és ugye kiderül esetleg, hogy kilakott ott előtte, és ahhoz hasonló zajok vannak. Azért azt, hogy nehéz megmagyarázni, hogy minden rendben. Egy a lényeg, ha hallod, hogy a nevedet szólítgatják a folyosón, hogy ki ne menj, meg az összes horrorfilmbe itt rontják el, ha hívnak a folyosóról furcsa kísérteties hangok, ne menj ki, maradj a paplan alatt. Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony átélt hasonló érzést, amiről beszéltünk, és konkrétan azt hitte, hogy szellemet lát a munkahelyén, képzeljétek el. Na de ami Vickünk nem volt rest, és a mélyére akart ásni ennek a dolognak, hogy való a Tobin féle nagy kísértett Lajstrom egyik kósza lidércét látja-e, vagy magyarázható ez a materiális világunk valamely részével az, hogyha esetleg szellemet látsz. Felvetését még erősítette is, hogy a munkatársai is tapasztaltak hasonlót ezen a munkahelyen, és el is terjedt az a szóbeszéd, hogy az épület, amiben dolgoznak, bizony kísértet járt a hely. Mert hogy többen láttak már, vagy érzékeltek ilyen furcsa dolgokat. Aztán egyik nap, képzeljétek el, itt derült fény a valóságra, egyik nap ez az úriember bevitte magával az egyik edzőeszközét, ugyanis ő amellett, hogy mérnök volt, mellette amatőr párbajtőröző is volt, járt rendszeresen edzésre, és egyik nap bevitte ezt a párbajtőrkardját, hogy egy kicsit kifényesítse, és befogta a satuba. És nagyon fura volt neki, hogy a kard elkezdett ilyen fura módon rezegni a satuban. Ezt is már majdnem, hogy paranormális erők munkájának gondolhatta volna, ha ugye nem lenne mérnök. Így racionális választ kezdett keresni. Kiderült, hogy a jelenséget egy nemrég a cégnél telepített elszívó ventilátora okozta, ugyanis elkezdett vizsgálódni a manus, és rájött, hogy azokat a bizonyos rezgéseket egy hanghullám, egy álló hanghullám okozza, amely a laboratórium falai között verődött oda-vissza, és a szoba közepén fókuszálódott, pont ott, ahol a szellemet is látta, és ahol a kard is rezgett. Aztán nem kellett sok neki, megmérték a hangerősséget, és kiderült, és itt van a lényeg, gyerekek, hogy az álló hullám frekvenciája 19 Hz volt. A poén az, hogy ez az emberi fül számára hallhatatlan hang. Viszont a rezgés szinkronban lehet a testünk rezgéseivel, és ez okozhat olyan dolgokat, amiket paranormálisnak hiszünk. Ugye a hallott tartományunkra azt mondják, hogy valahol 20 Hz-nél kezdődik, innentől érzékeli a fülünk egyértelműen a rezgéseket. Mérnökünk egy kutatótársával vizsgálni kezdte a jelenséget, és kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, mellkasi nyomáshoz, hiperventilációhoz, akár pánikrohamokhoz is vezethetnek, de homályos látást is okozhatnak. Ezen kívül, amit én például nem tudtam, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
2: Azt
0: a Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
3: A második.

0: Top 20 a csúcson. A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
1: Tényleg nagy figurák vagyunk mi magyarok. Mondhatjuk azt, hogy tényleg benne van a kezünk a világ nagy dolgaiban, a nagy találmányokban.
2: Tudunk keverni rendesen, akarunk.
1: Hát jó, azt is tudunk, de ahhoz is talpra esettség kell. Ahogy beszéltük, mi probléma megoldók vagyunk, feltaláljuk magunkat, minket nem kell félteni azért, hogyha magunkra hagynak bennünket valahol, mi eladjuk a homokot is a sivatagban.
2: Miki, kiviszlek téged valahol, és ott hagylak.
1: Nagyon jó lesz, találd föl magad. Azt tudtátok, hogy a mai golyóstól nem is feltétlenül azért golyóstól csak, mert egy apró golyó van a végében, ami ugye a hajszálcsövesség elvén működő kapillális rendszer által elosztja a tintát, hanem mert hogy a 20. században, pontosan 1938-ban az első nemzetközi gyártásra szánt mintadarabot egy bizonyos Goly Andor valósította meg.
2: Golyóstól.
1: És ezért lett golyóstól, mert G-O-Y-nal írta vezetéknevét, Goly Andor, és hát nyilván egyrészt valóban egy golyó van a toll végében, tehát hogy egy nagyon jó kis szójáték ez, de hogy nagyon sokan azért emlegették golyóstolnak, mert hogy Goly Andor.
2: Ennek mi lehet a neve angolul?
1: Valósította meg, ben. Játszanak ezzel. Aztán ami még azért fontos, hogy a második szabadalom, amely függetlenítette a tollat a gravitációtól, az már egy Kovács Sándor nevű mérnök nevéhez fűződik, de ő is Goly Andor terveit használta, és akkor a harmadik verzió, amelyet már Bíró László József újságíró talált fel, ő egy ragadósabb tintát akart használni, hogy a toll ne kenje össze-vissza a papírt, de mivel ugye a töltőtollból ez az anyag nem folyt ki, így Bíró egy golyós végű toll tervezésébe kezdett, a Bíró féle golyóstól nagyon gyorsan elterjedt, és a mai napig ő az, akit a golyóstól feltalálójaként emleget igazából a világ, de azért jusson eszetekbe Goly Andor neve is, ugye, aki letette az alapokat.
2: Azért az sem semmi gravitáció nélküli golyóstól, tehát nem kell egy gravitáció.
1: Így van,
2: akkor az űrbe is lehet használni. Írhatok neked levelet.
1: Igen.
2: Kedves Miki.
1: Na, aztán ott van a másik, Jedlik Ányos neve. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy aki mondta anyukájának, hogy anya, feltaláltam a dinamót, ő pedig azt válaszolt a gyermekének, hogy tudom, Ányos. Atya úristen. De jó, nem. Ugye Jedlik Ányos egy tényleg egy hatalmas koponya volt. Én azt gondolom, hogy korszakának az egyik legzseniálisabb elméje, ugye felfedezte az elektromosságban az öngerjesztés jelenségét. És csak mondom, hogy a modern villamos energiatermelés alapja volt ez a felfedezés. Ez jusson eszetekbe minden alkalommal, amikor elektromossággal működő eszközöket használtok, amikor bedugjátok a telefonotokat tölteni, amikor az elektromos autótokat elkezditek tölteni, tehát ezeknek az alapja mind Jedlik Ányos nevéhez fűződik, hiszen ugye az öngerjesztés jelenségét ő fedezte fel. Mondhatjuk azt is, hogyha minden elektromos eszköz használatakor felidézzük Jedlik Ányos nevét, akkor szerencsétlent annyit emlegetjük, hogy úgy forog a sírjában, mint egy dinamó.
2: Nem tudom, hogy családja megél ebből a névből.
1: Hát azt nem tudom. Minden esetre az ipari forradalom egyik alappillére volt a dinamó, ugye ezt is mondják, és még valami. Sajnos a szabadalom nem Jedlik nevéhez fűződik, hanem 1866-ban egy bizonyos Ernst Werner von Siemens volt az, aki levédette az elvet. Még egyszer mondom, Ernst Werner von Siemens. Pedig most ugye Jedlik nevével lehetne egy világhírű elektromos márka is, mint ahogy a Siemens is létezik.
2: Ügyesebbek voltak.
1: Itt van az első ilyen kis keserédes információ, hogy mennyire büszkék vagyunk Jedlik Ányosra, és más valaki aratta le igazából a sikereket. Úgy de a koponya az Jedlik volt.
2: Úgy hívná a márkát, hogy Jedlikó.
1: Hát akár, bármi is lehetne. Bármi is lehetne, és sajnos nem ez az egyetlen ilyen szituáció. Sőt, nem tudom, tudtátok-e, hogy ha már Jedlik Ányos, hogy neki köszönhető a szódavíz is?
2: Ezt nem tudom.
1: Képzeljétek el, a hazai gyártást ő dolgozta ki, az eljárást 1829-ben írta le mesterséges savanyú vizek című tudományos értekezésében. Mondom én, zseniális volt a manus. Úgyhogy emlékezzünk rá minden alkalommal, amikor felhörpintünk egy szódát, vagy éppen bedugjuk a telefonunkat tölteni. Szerintem te is ismered, és a hallgatóink is, a Fox és a 20th Century Fox
2: magyarok hozták létre
1: nevű filmóriásokat. Csak mondom, hogy az alapítót Fried Vilmosnak, később William Foxnak hívták, ő Magyarországon Tolcsván született.
2: Na, angyalom, de jó. Miért mentél el?
1: Később Amerikában telepedett le, és megalapozta a mai ismert filmgyártás sziklaszilárd talapzatát, mondhatjuk úgy.
0: Best of 20 a csúcson! A 20-20-as lista legjobb pillanatai.
3: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
0: Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Augusztus 9-e és 14-e között megéri Kaposváron maradni, hiszen 17. alkalommal érkezik a Kaposfest. Augusztus 12-én a világhírű Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek előadását élvezhetik a Szivárvány Kultúrpalotában. Világszínvonalú művészek, inspiráló koncertek és sokszínű kísérő programok várják a közönséget. Találkozzunk augusztus 9-e és 14-e között a Kaposfesten. Jegyek és információk a fesztivál hivatalos oldalán www.kaposfest.com.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Művészek alkottak Várdán, vadbaleset történt Lengyel-Tótinál, másodfokúra csökkent a hőségriasztás. Jó napot kívánok, 11 óra van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Első alkalommal szervezték meg a Várdai Művésztelepet a héten. Az eseményen 9 fiatal és középgenerációs művész alkotott, olyanok, akik a Pécsi Művészeti Képzésben vagy Budapesten végeztek a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A művésztelep központi témája az örökség volt, mint kulturális, családi emlékezet, a szülőföldhöz való kötődés, épített és kulturális örökség, vagy akár a falusi életforma emlékezete. A résztvevők több alkotást is készítettek a héten, melyből ma este kiállítás nyílik majd a Várdai Faluház melletti pagodáknál. Vaddal ütközött egy személyautó Lengyel-Tóti külterületén pénteken este. A Balaton-Boglári önkormányzati tűzoltók a mentőszolgálattal közösen egy embert emeltek ki a járműből. A 6701-es út 43-as kilométer szelvényénél a helyszínelés ideje alatt teljes szélességében lezárták az utat. Néhány napja stagnál a Balaton vízállása. A mérések alapján a tó vízszintje átlagosan 54 cm, ami nagyjából fele annyi, mint amennyi víznek lennie kellene a Balatonban. A szakemberek szerint egy kánikulai napon akár 1 cm-nyi víz is elpárologhat a tóból, a következő napokban erre minden esély meg is van, hiszen továbbra is 40 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Bezár egy kis időre a kaposvári virágfürdő termál részlege. A tájékoztatás szerint augusztus 10-e hétfőtől 16-a vasárnapig nem lehet majd használni a fürdőnek ezt a részét. A termálban ugyanis karbantartást végeznek majd. A tervek szerint egy hét alatt befejeződik a munka, ezért várhatóan augusztus 17-én reggel 9 órától újra megnyitják a fürdőzők előtt. Másodfokúra mérséklődött a hőségriasztás szombattól. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a riasztás augusztus 11-ig, kedd éjfélig marad érvényben. Az előttünk álló napokban valamelyest enyhül a hőség, azonban továbbra is fokozott terhelés jelenthet a szervezet számára, ezért ajánlott kerülni a tűzőnapot, illetve lehetőség szerint árnyékos helyet választani, különösen 11 és 15 óra között. Fontos a megfelelő folyadékbevitel és fokozottan figyelni kell a gyerekekre, az idősekre és a házi kedvencekre is. A hőség miatt továbbra is nagy a veszélye a szabadtéri tüzek kialakulásának, ezért érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. A harmadik egyéni számban Betlehem mellett a 2 évvel ezelőtt itt olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf képviselte a magyar színeket, Kovács Seres Hunor gyomor problémák miatt nem állt rajthoz.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma változóan gomoly felhős, napos idő várható, élénk északnyugati széllel, néhol előfordulhat egy-egy futózápor. A nappali hőmérsékletek 31-33 fok között alakulnak, késő estére 26-28 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Laza és vidám szombatot kívánok mindenkinek, 4 perccel 11 óra után, és remélhetőleg meg tudjátok tölteni sok-sok nevetéssel is. Na de, van-e még? Ha ezt a jó dalokra értitek, akkor azt tudom válaszolni, hogy csak az van. Egy Szakács Gergő darab is lesz, ezzel a címmel, Cyril Philippe című újdonsága után, de Zara Larsson is megjön.

0: A Lady Gaga-t hallgattuk, és a Bad Romance című dalát a rádió moston. A következő percekben már Móli kapitányt fogjuk hallgatni, aki a Lellei Borhéten van, onnan jelentkezik be, borászokkal beszélget, szóval a téma nem is lehet más, mint ez a finom nedű.
1: Móli kapitány újra akcióban. Kaposvár utcáin és a 91.2 Rádió Moston.
2: A következő néhány percben Kvák Emillel beszélgetek, a Rádikon borászat vezetőjével.
3: Milyen borokkal készültetek ide a Lellei Borhétre?
4: Alapvetően szezonnak és a nyárnak megfelelően friss nyári habzóborokkal készültünk. Van egy nagyon szép sardonépesgőnk is, illetve a cégnek, meg hát ugye borászatra jellemzően a rajnai rizling, ami klasszikus, a sardoné mellett, és hát egy nem olyan régóta szerepel a palettán egy zöld veltelini, ami mondhatnám a borhéten egyedülállóan nálunk kapható és kóstolható, és a borvidéken is egyébként jelentős mennyiséget dolgozunk fel. Ez egy új termék, osztrák-német klónnal, és a stílusában is teljesen az osztrák vonalat követjük. Egy nagyon gyümölcsös, fehérborsos, zamatos, könnyű, de mégis könnyű, de karakteres, ugye fajtára jellemző borról van szó.
3: Az Evangelista és a Tulipán még megvan a csúcsborok között.
4: Igen, mindenképp. Annak ellenére, hogy a borvidék azért egy fehér szőlő és pezsgő alapanyag termő borvidék, azért a mi klasszikusan a vörös borainkról vagyunk híresek, és természetesen az Evangelistának a legújabb évjáratával készültünk itt a borhéten, illetve a Tulipánnak is az egyik legjobb kondíciójában lévő bordói házasításával, és hát nem utolsó sorban egy nagyon szép, gyümölcsös és akár nyáron is hidegen fogyasztható szirát is elhoztunk.
3: 2007-ben alakult a borászat, azóta ti a térség meghatározó minőségi borászata vagytok. A hagyományokat ötvözitek a korszerű technikával.
4: Igen, ez így van, tehát a borvidéken egy egyedülálló gravitációs rendszerű technológiát alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy egy három emeletes épületben dolgozzuk fel a szőlőt, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a szőlő oldalán, tehát a legmagasabb szinten kezdődik a szőlő feldolgozás, ugye bogyózós után darálást követően egy szinten lejjebb lévő erjesztő térbe, erjesztő tartályba kerül bele a szőlő, a színlé lefolyik teljesen a legalsó szinten lévő szintre gravitáció segítségével, a préselés, a présbe is gyakorlatilag gravitáció segítségével belecsúszik a törköly, a cefre, és préselést követően szintén gravitáció segítségével a préslés lekerül a legalsó, a mínusz harmadik szintre.
3: Hallhatunk még bővebben is a Rádkorról, hiszen az Izrider egy komplet műsort szentel majd a borászatnak. Addig is látogassák meg a Lellei Borhetet és a Rádikon standját.
1: 91.2 Rádió most!

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: Ne érts be kevesebbel, mert a pillanat

0: Hamarosan kezdődő Sziget Fesztiválon is élőben, hogyha ellátogattok oda. Na de van fesztivál, aztán most úton, útfélen, például a Lellei Borhét is vár benneteket ezen a hétvégén is. Mori kapitány ott van a helyszínen, és a finom nedűkről kérdezi a borászokat.
1: Mori kapitány újra akcióban. Kaposvár utcáin és a 91.2 Rádió Moston.
2: Ez az Izrider és Baranyai Péterrel beszélgetek, ő a Garonvári szőlőbirtok főborásza, természetesen a pincészettel kapcsolatban. A Lellei Borhét lassan a végéhez közeledik, de attól függetlenül érdemes szót tenni a borokról, a garonvári borokról, hiszen 35 féle bor van és 20 féle pezsgő. De ennyien nem menjünk előre. Miért jön egy ilyen borhét?
3: Ez egy olyan lehetőség, amikor érdeklődőkkel, vásárlókkal találkozhatunk itt a Borhét rendezvényen, akik amúgy mondjuk a zene, a rendezvények miatt érkeznek, és egy borászatban nem feltétlenül mennének el. Tehát tudunk ilyen alkalmakkor velük találkozni, meg tudjuk nekik mutatni a borainkat, pezsgőinket, és új kapcsolatokat ki tudunk építeni ezáltal.
2: Említettem már, hogy 20 féle pezsgő, 35 féle bor, 19 szőlőfajta. Hát nem ültetek otthon térdem.
3: Nem szoktunk. Ez a sok szőlőfajta, ez lehetőséget jelent arra, hogy elég sokáig tartson nálunk a szüret, ami lassan kezdődik is, ha minden igaz, akkor hétfőn elkezdjük. Nálunk egy ilyen 10-12 hetes szüret időszakra kell mindig számítani. Elkezdjük az illatos fajtákkal, a pezsgőknek szánt borokkal, és utána szép lassan haladunk a karakteres tehet vörös borok irányába. Úgyhogy akármikor kezdjük is, akár milyen korán, októberig mindenképpen kitart nálunk a szüret időszak.
2: Arra nem kérlek, hogy soroljuk föl mind a 35 fajta bort, vagy éppen a 20 féle pezsgőt, de néhányat említsük meg, az ászlós hajókat, vagy a kedvenceket.
3: Dolgozunk magyar, és dolgozunk nemzetközi fajtákkal is, mivel elég jelentős az exportunk, ezért a külföldi fajták vannak túlsúlyban. Nagyon fontos nálunk a fehér fajták közül a Chardonnay, amiből pezsgőt is készítünk, nem csak borokat. A Sauvignon Blanc, amiből különböző stílusú borokat is készítünk, egy könnyű gyümölcsös bort, illetve egy prémium szelekciót is. Ugyanilyen fontos nálunk a magyar fajták közül, mint a cserszegi, a furmint, amiből szintén készítünk bort és pezsgőt is, illetve ugye mindenki által ismert és kedvelt Irsai olivér. És hasonló a helyzet a vörösboroknál, van kadarkánk, mint egy magyar fajta, de ott vannak mellette az olyan nemzetközi fajták is, mint a Merlot, a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, vagy a Syrah.
2: A pincészet mióta létezik?
3: 93-ban alapították Balatonlellei borászatunkat, de mi igazából két cég vagyunk, a 90-es évek elején 91-ben alapult a budafoki cégünk, két helyen dolgozunk, az egyik itt Balatonlellén a Kishegyi úton található ültetvényünk és a hozzá kapcsolódó borászat, ahol készítjük a borainkat, illetve a pezsgőink alapborait, a másik pedig a budafoki pincénk, ahol egyrészt a kereskedelmi központunk van, másik pedig itt készülnek a tradicionális pezsgőink.
0: Mindjárt folytatja a beszélgetést Mori kapitány, de addig is a rádió mostan még egy Benson Boone-dal szól, ez a Beautiful Things, maradjatok!

0: these beautiful things that are.
1: Moli kapitány újra akcióban. Kaposvár utcáin és a 91.2 Rádió Moston.
2: Folytatjuk a beszélgetést Baranyai Péterrel, a Garanvári Pincészet fővarászával, természetesen a Lellei borhéttel kapcsolatban, és a boraikkal kapcsolatban.
3: Mondom, van weboldaltak.
4: Ebben a világban már weboldal nélkül nem tud cég működni. A garanvári.hu weboldalon tudnak minket legkönnyebben elérni a vevők.
2: Néhány elismerést is említsünk meg.
4: Próbálom egy kicsit összeszedni az idei díjainkat. Nagyon fontos volt számunkra, hogy a Vinagóra nemzetközi borversenyen, ami a Magyarország talán legismertebb és legelismertebb nemzetközi borversenye, nem csak a boraink, hanem a pezsgőinkkel is nagyon szép sikereket alattunk. A Mimi Brut pezsgőnk, a Furmin pezsgőnk, a Klasszik Brut pezsgőnk kapott itt aranyérmet, amellett, hogy a Merlot, illetve a Sineihegy Cabernet Sauvignon borunk is aranyérmet szerzett. Nagyon fontos megemlítenünk, hogy majd Premium Sauvignon Blanc, ami idén már harmadjára nyerte el a Balatonboglár város boradíjat, mindig az aktuális éve, tehát most a 25-ös borunk visel ezt a címet 2026-ban. Mellette Budafok város boradíjat is elnyerte a Sinei Cabernet Sauvignonkal együtt. Az országos borversenyen is szerencsére elég szép eredményeket értünk el. Az Optimum Brut pezsgőnk, a Klasszik Brut pezsgőnk, és illetve a vörös boraink, a Premium Merlot kapott arany elismerést. Én is köszönöm szépen.
2: Baranyai Péterrel beszélgettem, a Garanvári szőlőbirtok főborászával.
1: Keres minket a Facebookon is. Rádió Most. Talking loud, talking crazy.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
2: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
4: Igen!
3: A kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagy keráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Néhány napra bezár a termálfürdő, stagnál a Balaton vízállása, megbüntették a Rákócit. Köszöntöm Önöket, dél van, a Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Bezár egy kis időre a kaposvári virágfürdő termál részlege. A tájékoztatás szerint augusztus 10-e hétfőtől 16-a vasárnapig nem lehet majd használni a fürdőnek ezt a részét. A termálban ugyanis karbantartást végeznek majd. A tervek szerint egy hét alatt befejeződik a munka, ezért várhatóan augusztus 17-én reggel 9 órától újra megnyitják a fürdőzők előtt. Néhány napja stagnál a Balaton vízállása. A mérések alapján a tó vízszintje átlagosan 54 cm, ami nagyjából fele annyi, mint amennyi víznek lennie kellene a Balatonban. A szakemberek szerint egy kánikulai napon akár 1 cm-nyi víz is elpárologhat a tóból, a következő napokban erre minden esély meg is van, hiszen továbbra is 40 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Pénzbüntetést kapott a kaposvári Rákóczi. Az MLS fegyelmi bizottsága az augusztus 6-a ülésén hozta meg a határozatot. A kaposvári klubnak azért kell fizetnie, mert a BFC Siófok elleni mérkőzésen a szurkolók egy része megbotránkoztató és a rasszista kifejezéseket kiabált be. A bizottság továbbá egy soron következő hazai MB3-as férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló 6 hónapra felfüggesztett szektorbezárással is megbüntette a klubot. A Rákóczi egyébként ma lép majd pályára 17 óra 30 perckor a Budaörs együttesét fogadja. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a Repont automatákon keresztül az éve első fél évében, közölte a MOHU. A fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak munkáját. A Péter Csernyi Alapítvány egy speciális felszereltségű rohamkocsi beszerzését valósítja meg, a Gyermekétkeztetési Alapítvány a Fel a fejjel program keretében 20 településen biztosít 12 hónapon keresztül havi rendszerességű élelmiszer támogatást a rászoruló családoknak. Az SOS Gyermekfalvak pedig a 2025-ben elindított mobil család megerősítő programot fejlesztik tovább. Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. A harmadik egyéni számban Betlehem mellett a 2 évvel ezelőtt itt olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf képviselte a magyar színeket, Kovács Seres Hunor gyomor problémák miatt nem állt rajthoz.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután már naposabb, csapadékmentes idő várható, sokfelé élénk lesz az északias szél, a hőmérséklet 29 fok körül alakul majd, a késő esti éjszakai órákban kellemes idő várható, vasárnap hajnalban 17 fokig süllyedhet a hőmérőhigany szála.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
6: Gyönyörű, izgalmas, impulzív, vidám és laza szombat délutánt kívánok mindenkinek. Sőt, még tudnék mondani egy-két jelzőt, hogy milyen legyen a napotok. A lényeg azonban az, hogy érezzétek jól magatokat. Ezért játsszuk Coily Ray Players címűjét, vagy a Halott pénz hajtó szívig című dalát. De megjött Camero is, maradjatok velünk! Yes.
4: up and come on. Hey Martinez, you ready girl?
7: Come on, let's do this gangsta.

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.
1: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

Silk City és Dua Lipa közös dalát hallgattuk az Electricity-t a Rádió Moston. Különleges időszak veszi kezdetét ezekben a napokban. Érkeznek a perszeidák, a meteorraj maximumának idején hulló csillaglesre érdemes menni, mondjuk a Zselici Csillagparkhoz. Az épület előtti téren készülnek augusztus 11-e és 13-a között külön programokkal és külön nyitvatartással, kedden délután 4 órától, szerdán délután 3 órától és csütörtökön ismét délután 4 órától késő estig várnak benneteket. A vezetett programokon kívül azonban este 9:30-tól a Csillagpark épülete előtti téren tartanak rövid élő szavas előadást a Perszeida meteorrajról. Lézerceruzával bemutatják a nyári égbolt csillagképeit és a tejutat, illetve válaszolnak minden kérdésre szívesen. Távcsövet viszont most nem használnak. A program során a perszeidákat szabad szemmel is meg lehet figyelni. Ha derült lesz az ég, már pedig nagy valószínűséggel derült lesz, mire teljesen besötétedik, körülbelül este 10 órára 2000-2500 csillag ragyog majd az égen, és a tejút is jól láthatóvá válik, na meg a hulló csillagok. Nem kell más tennetek, még regisztrálni sem, mint hogy 9:30-re odaérjetek a Zselici Csillagpark épülete elé. Vagy inkább 9 óráig érjetek oda, még a szürkületben keressetek helyet az épület előtt, hiszen a szemeteknek is hozzá kell szokni a sötétséghez, így jó, hogyha a később érkezők is lámpafény segítsége nélkül mennek fel majd az emelkedőn. Éjfél után állítólag még több hulló csillagot lehet megfigyelni, ezért az igazán kitartó vendégek a program után is maradhatnak. Élményekkel teli csillaglest kívánok mindenkinek, és további programokat is ajánlok majd a figyelmetekben nem sokára, addig is még Madonna énekel Ed Sheeran, és jön Azaria, ez a Gát című dala.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziba kicsiket és nagyokat várnak, például a Pókember vadonatúj nap, vagy a Mancsőrjárat a Dino film, a Sivatag fia, Minyonok és szörnyek, Toy Story 5, Vajana című filmekre. Ami viszont tényleg csak a felnőtteknek szól, az az Odüsszeia, a Megszállottság, a Michael és a Backrooms hátsó szobák című filmek. A Zselici csillagparkban szintén mindenkit várnak, kicsiket és nagyokat egyaránt. Délután 4 órától lesznek nyitva, és a nap távcsöves megfigyelésére is sor kerül, lesz planetáriumi filmvetítés. A Zselici csillagos égboltról is megtudhatunk sok mindent, és éjszakai távcsöves bemutatóra is lehet számítani ezen a napon, de hogy van-e még szabad hely, azzal kapcsolatban érdeklődjetek. Ma környékünkön több helyszínen is lesz falunap, így Felső Mocsoládon, Alsóbogáton és Szóládon is. De Nagybajomban is lehet bulizni Berecki Zoltánnal az Irigy-Hónajmirigyel, Fröccs Fesztivál tartanak Marcaliban, zajlik a Lellei Borhét is, és ingyenes koncertekkel zárul a Balaton koncert Balatonföldváron ma. Ráadásul a Kult kikötőbe is hívnak benneteket. Balatonbogláron ma este 9 órától Lábas Viki az Én szívem játszik című összművészeti estjét követhetjük nyomon, míg Balaton Szárszón Mindent bele, avagy a Lelkek nyugalma címmel két kortárs egyfelvonásosban vizsgálhatjuk a generációk közötti különbséget. Vasárnap Balatonszárszón délelőtt 10:30-tól Kip-Kop és Tip-Top várja a gyerkőcöket a Kult kikötőben.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

zenélt Galaxy címmel a Rádió Moston. Folytatjuk Mick Jaggerrel és Valmár és Szikora Robert párosával, de jönnek Timbalandék is Nelly Furtadóval, Justin Timberlake-kel, valamint Alok és Jess Glynn, akik szerint a nyár visszatért. Hát most egy kis időre talán a kellemesebbik részét élhetjük át, legalábbis a mai napon, aztán jön még tényleg vissza forró nyár nekünk, és én is majd jövök jövő héten. De ti maradjatok, mert a legjobb slágerek is maradnak. Itt a 91.2-n Györfi Bettát hallották.

0: Reklám.
1: Augusztus 9-e és 14-e között megéri Kaposváron maradni, hiszen 17. alkalommal érkezik a Kaposfest. Augusztus 12-én a világhírű Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek előadását élvezhetik a Szivárvány Kultúrpalotában. Világszínvonalú művészek, inspiráló koncertek és sokszínű kísérőprogramok várják a közönséget. Találkozzunk augusztus 9-e és 14-e között a Kaposfesten. Jegyek és információk a fesztivál hivatalos oldalán www.kaposfest.com.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Művészek lepték el Várdát, támogatást kapott a Sármelléki reptér, naposabb lesz a délután. Jó napot kívánok, 13 óra van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Első alkalommal szervezték meg a Várdai művésztelepet a héten. Az eseményen 9 fiatal és középgenerációs művész alkotott, olyanok, akik a pécsi művészeti képzésben vagy Budapesten végeztek a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A művésztelep központi témája az örökség volt, mint kulturális, családi emlékezet, a szülőföldhöz való kötődés, épített és kulturális örökség, vagy akár a falusi életforma emlékezete. A résztvevők több alkotást is készítettek a héten, melyből ma este kiállítás nyílik majd a Várdai faluház melletti pagodáknál. Kigyulladt egy akácos ajnövényzete Kadarkúton a téglagyári útnál pénteken este. A kaposvári hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltóknak 3 vízsugárral sikerült elfojtani a lángokat a körülbelül 1 hektáros területen. A munkálatokat egy kaposvári vízszállító jármű segítette a helyszínen. Vaddal ütközött egy személyautó Lengyel-Tóti külterületén pénteken este. A Balaton-Boglári önkormányzati tűzoltók a mentőszolgálattal közösen 1 embert emeltek ki a járműből. A 6701-es út 43-as kilométer szelvényénél a helyszínelés ideje alatt teljes szélességében lezárták az utat. 1,2 milliárd forint állami támogatást kap működéséhez a Sármelléki Hévíz Balaton Airport az idén, közölte a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán szombaton. Varga Balázs úgy fogalmazott, a Hévíz Balaton Airport olyan térségi fejlesztési eszköz, amelynek jövője azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni Sármelléki és Pécs-Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltetnének be. Másodfokúra mérséklődött a hőségriasztás szombattól. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a riasztás augusztus 11-éig, kedd éjfélig marad érvényben. Az előttünk álló napokban valamelyest enyhül a hőség, azonban továbbra is fokozott terhelés jelenthet a szervezet számára, ezért ajánlott kerülni a tűzőnapot, illetve lehetőség szerint árnyékos helyet választani, különösen 11 és 15 óra között. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, és fokozottan figyelni kell a gyerekekre, az idősekre és a házi kedvencekre is. A hőség miatt továbbra is nagy a veszélye a szabadtéri tüzek kialakulásának, ezért érvényben marad a tűzgyújtási tilalom.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután már naposabb, csapadékmentes idő várható, sokfelé élénk lesz az északias szél, a hőmérséklet 29 fok körül alakul majd, a késő esti éjszakai órákban kellemes idő várható, vasárnap hajnalban 17 fokig süllyedhet a hőmérőhigany szála.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
1: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
0: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
2: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
0: Azt hiszem. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
3: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta. 91.2 Rádió most!

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon.
2: Igen!
1: A kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Veszélyes lehet a Balaton, kezdődik a Kaposfest, aranyérmesek a női öttusázók. Jó napot kívánok, 14 óra van, a Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Veszélyes lehet a Balaton hirtelen mélyülő medre a déli parton. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság ezért fokozott óvatosságra inti a strandolókat. Az alacsony vízállás miatt sok fürdőző és szápos húzódik beljebb a mélyebb víz reményében, ahol a hirtelen mélyülő marásvonal komoly veszélyt jelenthet. A vízirendészet arra kér mindenkit, hogy lehetőség szerint a kijelölt fürdőhelyeket vegye igénybe, ahol bóják és figyelmeztető táblák jelzik a biztonságos sávot, valamint a mély víz határát. Vasárnap kezdődik a Kaposfest. Augusztus 9-e és 14-e között ismét Kaposvár lesz a kamarazene fővárosa. Immár 17. alkalommal rendezik meg a zenei eseményt a városban. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a világ számos országából érkeznek művészek Kaposvárra. A közönség több visszatérővel is találkozhat majd, de új művészek is elfogadták a szervezők meghívását. A Kaposfest központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de a Liszt Ferenc Zeneiskolában, valamint a református és az evangélikus templomban is lesznek koncertek. Vaddal ütközött egy személyautó Lengyel-Tóti külterületén pénteken este. A Balaton-Boglári önkormányzati tűzoltók a mentőszolgálattal közösen egy embert emeltek ki a járműből. A 6701-es út 43-as kilométer szelvényénél a helyszínelés ideje alatt teljes szélességében lezárták az utat. Aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli öttusa Európa-bajnokság női versenyében. A keddi selejtezőből a négy magyar induló közül háromnak sikerült tovább jutnia, egyedül Mészáros Emma búcsúzott, majd a csütörtöki elődöntőből Guzi, Bauer és Erdős is kiharcolta a finális szereplést. A döntő a tervezetnél egy órával később kezdődött, mert reggel vizes, így balesetveszélyes volt az akadálypálya, de így is remekül szerepeltek a magyar, akik ugyanebben az összeállításban 2024-ben világbajnokok voltak. Harmadik helyen végzett a magyar nyílt vízi váltó. A Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlehem Dávid összetételű magyar csapat bronzérmet nyert szombaton a nyílt vízi úszók váltó versenyében. A 4x1500 méteres versenyre 8 ország nevezett. Az összeállítások alapján szinte biztos volt, hogy az érmeket a magyar, a német és az olasz együttes között osztják majd szét. A sorrendet azonban lehetetlen volt előre megtippelni, hiszen mindegyik gárda a sportág legszűkebb belikéhez tartozó versenyzőkkel állt fel. A magyarok egyébként 7 éremmel zárták a nyílt vízi úszóversenyeket a francia fővárosban zajló kontinens viadalon.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután már naposabb, csapadékmentes idő várható, sokfelé élénk lesz az északias szél, a hőmérséklet 29 fok körül alakul majd, a késő esti éjszakai órákban kellemes idő várható, vasárnap hajnalban 17 fokig süllyedhet a hőmérőhigany szála.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Többen rosszul lettek az Igali gyógyfürdőben, büntetést kapott a Rákóczi, vadgázolás Lengyel Tótinál. Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit 15 órakor a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Többen rosszul lettek az Igali gyógyfürdőben szombaton délután, az egyik zárt helyiségben lévő élménymedencében 14-en nem érezték jól magukat, köztük 5 gyerek. A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, akik a légzésvédelem mellett átvizsgálták a medenceteret is, tájékoztatta rádiónkat a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Mihályka Szabina hozzátette, a mobil labor is a helyszínre sietett elvégezni a méréseket. Az eset miatt több mentő és rohamkocsit is riasztottak a fürdőbe. Pénzbüntetést kapott a kaposvári Rákóczi. Az MLS fegyelmi bizottsága az augusztus 6-a ülésén hozta meg a határozatot. A kaposvári klubnak azért kell fizetnie, mert a BFC Siófok elleni mérkőzésen a szurkolók egy része megbotránkoztató és a rasszista kifejezéseket kiabált be. A bizottság továbbá egy soron következő hazai MB3-as férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló 6 hónapra felfüggesztett szektorbezárással is megbüntette a klubot. A Rákóczi egyébként ma lép majd pályára 17 óra 30 perckor a Buda Őrs együttesét fogadja. Vaddal ütközött egy személyautó Lengyel-Tóti külterületén pénteken este. A Balaton-Boglári önkormányzati tűzoltók a mentőszolgálattal közösen egy embert emeltek ki a járműből. A 6701-es út 43-as kilométer szelvényénél a helyszínelés ideje alatt teljes szélességében lezárták az utat. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók, a rászorulókat a Repont automatákon keresztül az év első fél évében, közölte a MOHU. A fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak munkáját. A Péter Csernyi Alapítvány egy speciális felszereltségű rohamkocsi beszerzését valósítja meg, a Gyermekétkeztetési Alapítvány a Fel a fejjel program keretében 20 településen biztosít 12 hónapon keresztül havi rendszerességű élelmiszer támogatást a rászoruló családoknak. Az SOS Gyermekfalvak pedig a 2025-ben elindított mobil család megerősítő programot fejlesztik tovább. Harmadik helyen végzett a magyar nyíltvízi váltó. A Fábián Bettina Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid összetételű magyar csapat bronzérmet nyert szombaton a nyíltvízi úszók váltó versenyében. A 4x1500 méteres versenyre 8 ország nevezett. Az összeállítások alapján szinte biztos volt, hogy az érmeket a magyar, a német és az olasz együttes között osztják majd szét. A sorrendet azonban lehetetlen volt előre megtippelni, hiszen mindegyik gárda a sportág legszűkebb elitjéhez tartozó versenyzőkkel állt fel. A magyarok egyébként 7 éremmel zárták a nyíltvízi úszóversenyeket a francia fővárosban zajló kontinens viadalon.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután már naposabb, csapadékmentes idő várható, sokfelé élénk lesz az északias szél, a hőmérséklet 29 fok körül alakul majd, a késő esti éjszakai órákban kellemes idő várható, vasárnap hajnalban 17 fokig süllyedhet a hőmérőhigany szála.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Vasárnap kezdődik a Kaposfest, zárva lesz a termálfürdő, veszélyes lehet a Balaton vize. Köszöntöm Önöket, 16 óra van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Vasárnap kezdődik a Kaposfest. Augusztus 9-e és 14-e között ismét Kaposvár lesz a kamarazene fővárosa. Immár 17. alkalommal rendezik meg a zenei eseményt a városban. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a világ számos országából érkeznek művészek Kaposvárra. A közönség több visszatérővel is találkozhat majd, de új művészek is elfogadták a szervezők meghívását. A Kaposfest központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de a Liszt Ferenc Zeneiskolában, valamint a Református és az Evangélikus templomban is lesznek koncertek. Bezár egy kis időre a kaposvári virágfürdő termál részlege. A tájékoztatás szerint augusztus 10-e hétfőtől 16-a vasárnapig nem lehet majd használni a fürdőnek ezt a részét. A termálban ugyanis karbantartást végeznek majd. A tervek szerint egy hét alatt befejeződik a munka, ezért várhatóan augusztus 17-én reggel 9 órától újra megnyitják a fürdőzők előtt. Veszélyes lehet a Balaton hirtelen mélyülő medre a déli parton, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ezért fokozott óvatosságra inti a strandolókat. Az alacsony vízállás miatt sok fürdőző és szapos húzódik beljebb a mélyebb víz reményében, ahol a hirtelen mélyülő marásvonal komoly veszélyt jelenthet. A vízirendészet arra kér mindenkit, hogy lehetőség szerint a kijelölt fürdőhelyeket vegye igénybe, ahol bóják és figyelmeztető táblák jelzik a biztonságos sávot, valamint a mély víz határát. Többen rosszul lettek az Igali gyógyfürdőben szombaton délután, az egyik zárt helyiségben lévő élménymedencében 14-en nem érezték jól magukat, köztük 5 gyerek. A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, akik a légzésvédelem mellett átvizsgálták a medenceteret is, tájékoztatta rádiónkat a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Mihályka Szabina hozzátette, a mobil labor is a helyszínre sietett elvégezni a méréseket. Az eset miatt több mentő és rohamkocsit is riasztottak a fürdőbe. 1,2 milliárd forint állami támogatást kap működéséhez a sármelléki Hévíz Balaton Airport az idén, közölte a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán szombaton. Varga Balázs úgy fogalmazott, a Hévíz Balaton Airport olyan térségi fejlesztési eszköz, amelynek jövője azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni sármelléki és Pécs-Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltetnének be.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután már naposabb, csapadékmentes idő várható, sokfelé élénk lesz az északias szél, a hőmérséklet 29 fok körül alakul majd, a késő esti éjszakai órákban kellemes idő várható, vasárnap hajnalban 17 fokig süllyedhet a hőmérőhigany szála.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

csak zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
2: Igen!
1: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Művészek alkottak Várdán, bronzérmesek lettek a magyar úszók, pályára lép a Rákóczi. Jó napot kívánok, 17 óra van, a Rádió Most hírét a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Első alkalommal szervezték meg a Várdai művésztelepet a héten. Az eseményen 9 fiatal és középgenerációs művész alkotott, olyanok, akik a pécsi művészeti képzésben vagy Budapesten végeztek a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A művésztelep központi témája az örökség volt, mint kulturális, családi emlékezet, a szülőföldhöz való kötődés, épített és kulturális örökség, vagy akár a falusi életforma emlékezete. A résztvevők több alkotást is készítettek a héten, melyből ma este kiállítás nyílik majd a Várdai faluház melletti pagodáknál. Többen rosszul lettek az Igali gyógyfürdőben szombaton délután, az egyik zárt helyiségben lévő élménymedencében 14-en nem érezték jól magukat, köztük 5 gyerek. A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, akik a légzésvédelem mellett átvizsgálták a medenceteret is, tájékoztatta rádiónkat a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Mihályka Szabina hozzátette, a mobil labor is a helyszínre sietett elvégezni a méréseket. Az eset miatt több mentő és rohamkocsit is riasztottak a fürdőbe. Elkészültek a tervek a balatoni térség komplex vízi közműfejlesztéséhez. A tervezés 4 év alatt 3,2 milliárd forintba került, olvasható a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT oldalán. Az elkészült tervek teljes megvalósítása mai áron 646 milliárd forintba kerülne, ebből az ivóvízrendszer fejlesztése mintegy 500 milliárdot tesz ki, a többi a szennyvízhálózat és a napelemparkok fejlesztésének az ára, mely 5-10 év alatt valósulhatna meg. Harmadik helyen végzett a magyar nyíltvízi váltó, a Fábián Bettina Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf Betlehem Dávid összetételű magyar csapat bronzérmet nyert szombaton a nyíltvízi úszók váltó versenyében. A 4x1500 méteres versenyre 8 ország nevezett. Az összeállítások alapján szinte biztos volt, hogy az érmeket a magyar, a német és az olasz együttes között osztják majd szét. A sorrendet azonban lehetetlen volt előre megtippelni, hiszen mindegyik gárda a sportág legszűkebb elitjéhez tartozó versenyzőkkel állt fel. A magyarok egyébként 7 éremmel zárták a nyíltvízi úszóversenyeket a francia fővárosban zajló kontinens viadalon. Pénzbüntetést kapott a kaposvári Rákóczi. Az MLS Fegyelmi Bizottsága az augusztus 6-ai ülésén hozta meg a határozatot. A kaposvári klubnak azért kell fizetnie, mert a BFC Siófok elleni mérkőzésen a szurkolók egy része megbotránkoztató és a rasszista kifejezéseket kiabált be. A bizottság továbbá egy soron következő hazai MB3-as férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló 6 hónapra felfüggesztett szektorbezárással is megbüntette a klubot. A Rákóczi egyébként ma lép majd pályára 17 óra 30 perckor a Budaörs együttesét fogadja.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután már naposabb, csapadékmentes idő várható, sokfelé élénk lesz az északias szél, a hőmérséklet 29 fok körül alakul majd, a késő esti éjszakai órákban kellemes idő várható, vasárnap hajnalban 17 fokig süllyedhet a hőmérőhigany szála.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Adlak, gyorsz,
1: általában vagy a macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, vagy a kis emberekre mondják.
0: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
1: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
0: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
1: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
0: Hogy szorongasson,
1: szorongasson meg téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
0: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
1: Ingyen, nem kerül semmibe.
0: Köszönöm, Vili.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. augusztus 8-a, szombat este 6 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Ismét a komoly zené lesz a főszerep Kaposváron. Holnap veszi kezdetét az idei Kapos Fest, melynek augusztus 9-e és 14-e között ad otthont Kaposvár. Ezzel városunk néhány napig a kamarazene fővárosa lesz. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a világ számos országából érkeznek művészek Kaposvárra. A közönség több visszatérővel is találkozhat majd, de új művészek is elfogadták a szervezők meghívását. A Kapos Fest központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de a Liszt Ferenc Zeneiskolában, valamint a Református és az Evangélikus templomban is lesznek koncertek. A Kapos Festet 17. alkalommal rendezik meg Kaposváron. Nem lehet használni a virágfürdő termál részlegét. A létesítmény egy hétig, augusztus 10-e és 16-a között zárva tart, mert a kaposvári virágfürdő termál részlegében karbantartási munkát végeznek. A tervek szerint a szakemberek egy hét alatt befejezik majd a munkálatokat, így augusztus 17-én reggel 9 órakor újra megnyitják majd a fürdőzők előtt. A virágfürdő strand részlege azonban továbbra is várja a vendégeket. Több száz milliárd forintból újulhat meg a balatoni víziközmű. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT tájékoztatása szerint elkészültek a tervek a balatoni térség komplex víziközmű fejlesztéséhez. A tervezés 4 év alatt 3,2 milliárd forintba került. A projekt keretében a tervezési és műszaki előkészítési feladatokat végezték el a Balaton régió hosszú távú, fenntartható és gazdaságos ivóvízellátásához. A projekt részeként elkészült a többi között a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitás bővítésének és rekonstrukciójának, valamint a kapcsolódó 20 szennyvízátemelő és 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is. Emellett a Nyírádi, a Kincsesbánya, Rákhegyi, a Várpalota, Inotai és a Murai vízbázis, valamint az ezekhez kapcsolódó regionális vezetékek és műtárgyak objektumainak és közmű elemeinek méretezése és tervezése is elkészült. Ezeknek megvalósítása mai áron 646 milliárd forintba kerülne, ebből az ivóvízrendszer fejlesztése mintegy 500 milliárdot tesz ki, a többi a szennyvízhálózat és a napelemparkok fejlesztésének az ára, mely 5-10 év alatt valósulhatna meg. Nem apad tovább a Balaton vízszintje. A vízügy honlapján elérhető adatok alapján pár napja már stagnál a Balaton vízszintje, mely jelenleg átlagosan 54 cm. Ez egyébként a normál vízszint körülbelül fele. A szakemberek szerint egy kánikulai napon akár 1 cm-nyi víz is elpárologhat a tóból, erre pedig a következő 10 napban is jó esély van, ugyanis visszatér a kánikula, és akár ismét 40 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Óvatosságra intenek a balatoni vízirendőrök. Veszélyes lehet a Balaton hirtelen mélyülő medre a déli parton. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ezért fokozott óvatosságra inti a strandolókat. Az alacsony vízállás miatt sok fürdőző és szapos húzódik beljebb a mélyebb vízreményében, ahol a hirtelen mélyülő marásvonal komoly veszélyt jelenthet. A déli parton a parttól néhány száz méterre húzódó árokszerű mederképződmény az úgynevezett marás mentén a víz hirtelen, akár 1-2 méteren belül jelentősen mélyül. A sekély vízben beljebb merészkedő fürdőzőket és vízisportolókat ez a váratlan mélyülés könnyen meglepheti és megijesztheti. A vízirendészet arra kér mindenkit, hogy lehetőség szerint a kijelölt fürdőhelyeket vegye igénybe, ahol bóják és figyelmeztető táblák jelzik a biztonságos sávot, valamint a mélyvíz határát. Nem kijelölt fürdőhelyeken különösen fontos a fokozott figyelem, a környezet és a többi fürdőző folyamatos pásztázása a balesetek elkerülése érdekében. Balesethez riasztották a tűzoltókat, szarvas ugrott egy személyautó elé pénteken este Lengyel-Tóti külterületén a 6701-es út 43-as kilométer szelvényénél. A gépkocsiban ketten utaztak, mindketten megsérültek a baleset során. A Balatonboglári önkormányzati és a Lengyel-Tóti önkéntes tűzoltók szabadították ki a sofőrt, majd a mentőszolgálattal közösen emelték ki az összeroncsolódott járműből. Az egység áramtalanította a gépkocsit, amelyet autómentő szállított el a helyszínről. Ezt követően indult meg a forgalom az érintett szakaszon. Művészek alkottak egy hétig Várdán. A Várdai Ifjúságért és Polgárokért Egyesület első alkalommal hívta életre a Várdai Művésztelepet ezen a héten. A képzőművészeti eseményen majdnem egy tucatnyi művész alkotott az alig több mint 400 lelkes településen. A diplomás művészeknek szervezett esemény központi témája az örökség volt. A résztvevők több alkotást is készítettek a héten, melyből szombaton kiállítás nyílt a Várdai Faluház melletti pagodáknál. Az alkotóhét részlet a Várdai Ifjúságért és Polgárokért Egyesület elnöke Varga Balázs Bálint beszélt rádiónknak, őt hallják most.
3: Az első Várdai Művésztelep hagyományteremtő szándékkal szerveztem, reményeim szerint lesz még több is. Várdát a személyes kötődésem okán, illetve hogy minden infrastruktúrális feltétel adott egy művésztelep megvalósításához. 9 művész érkezett a településre. A pécsi művészeti képzéshez és a budapesti művészeti képzéshez kötődnek különböző életkorban lévő művészek. A művészszerep központi témája az örökség, ez több értelemben értelmezhető, kulturális örökségként, épített örökségként, személyes emlékekként. Egy hétig alkottak itt Várdán a művészek, és ebből rendeztünk egy zárókiállítást. A művészszerep fontosságát pedig abban látom, hogy figyelmet irányít a településre, bevételt jelent, és a művészek számára is egy jó kezdeményezés, mert közösségben alkothatnak, egymástól inspirálódhatnak, és kiállítási lehetőséghez jutnak, és a festmények bekerülnek a Várdai gyűjteménybe. Egyúttal egy gyűjteményt is építünk hosszú távon a művésztelep szervezésével.
2: A krónika végén pedig sport. Megbüntették a kaposvári Rákócit. Az MLS fegyelmi bizottsága az augusztus 6-ai ülésén határozott arról, hogy pénzbírsággal sújtja a kaposvári Rákóczi FC-t. A klubnak azért kell fizetnie, mert a BFC Siófok elleni mérkőzésen a szurkolók egy része megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabált be. A bizottság továbbá egy soron következő hazai NB3-as férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló 6 hónapra felfüggesztett szektorbezárást zárással is megbüntette a klubot.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Többen rosszul lettek az Igali gyógyfürdőben szombaton délután, az egyik zárt helyiségben lévő élménymedencében 14-en nem érezték jól magukat, köztük 5 gyerek. A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, akik a légzésvédelem mellett átvizsgálták a medenceteret is, tájékoztatta rádiónkat a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Mihályka Szabina hozzátette, a mobillabor is a helyszínre sietett elvégezni a méréseket. Az eset miatt több mentő és rohamkocsit is riasztottak a fürdőbe. Veszélyes lehet a Balaton hirtelen mélyülő medre a déli parton, a balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság ezért fokozott óvatosságra inti a strandolókat. Az alacsony vízállás miatt sok fürdőző és szápos húzódik beljebb a mélyebb víz reményében, ahol a hirtelen mélyülő marásvonal komoly veszélyt jelenthet. A vízirendészet arra kér mindenkit, hogy lehetőség szerint a kijelölt fürdőhelyeket vegye igénybe, ahol bóják és figyelmeztető táblák jelzik a biztonságos sávot, valamint a mély víz határát. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a Repont automatákon keresztül az éve első fél évében, közölte a MOHU. A fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak munkáját. A Péter Csernyi Alapítvány egy speciális felszereltségű rohamkocsi beszerzését valósítja meg, a Gyermekétkeztetési Alapítvány a Fel a fejjel program keretében 20 településen biztosít 12 hónapon keresztül havi rendszerességű élelmiszer támogatást a rászoruló családoknak. Az SOS Gyermekfalvak pedig a 2025-ben elindított mobil család megerősítő programot fejlesztik tovább. Első alkalommal szervezték meg a Várdai művésztelepet a héten. Az eseményen 9 fiatal és középgenerációs művész alkotott, olyanok, akik a pécsi művészeti képzésben vagy Budapesten végeztek a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A művésztelep központi témája az örökség volt, mint kulturális, családi emlékezet, a szülőföldhöz való kötődés, épített és kulturális örökség, vagy akár a falusi életforma emlékezete. A résztvevők több alkotást is készítettek a héten, melyből ma este kiállítás nyílik majd a Várdai faluház melletti pagodáknál. Aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli öttusa Európa bajnokság női versenyében. A keddi selejtezőből a 4 magyar induló közül 3-nak sikerült tovább jutnia, egyedül Mészáros Emma búcsúzott, majd a csütörtöki elődöntőből Guzi, Bauer és Erdős is kiharcolta a finális szereplést. A döntő a tervezetnél 1 órával később kezdődött, mert reggel vizes, így balesetveszélyes volt az akadálypálya, de így is remekül szerepeltek a magyar, akik ugyanebben az összeállításban 2024-ben világbajnokok voltak.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül. A hajnali hőmérsékletek 18-21 fok között alakulnak, a délutáni órákra 33-35 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Bezár egy kis időre a kaposvári virágfürdő termál részlege. A tájékoztatás szerint augusztus 10-e hétfőtől 16-a vasárnapig nem lehet majd használni a fürdőnek ezt a részét. A termálban ugyanis karbantartást végeznek majd. A tervek szerint egy hét alatt befejeződik a munka, ezért várhatóan augusztus 17-én reggel 9 órától újra megnyitják a fürdőzők előtt. Elkészültek a tervek a balatoni térség komplex vízi közműfejlesztéséhez. A tervezés 4 év alatt 3,2 milliárd forintba került, olvasható a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT oldalán. Az elkészült tervek teljes megvalósítása mai áron 646 milliárd forintba kerülne, ebből az ivóvízrendszer fejlesztése mintegy 500 milliárdot tesz ki, a többi a szennyvízhálózat és a napelemparkok fejlesztésének az ára, mely 5-10 év alatt valósulhatna meg. Néhány napja stagnál a Balaton vízállása. A mérések alapján a tó vízszintje átlagosan 54 cm, ami nagyjából fele annyi, mint amennyi víznek lennie kellene a Balatonban. A szakemberek szerint egy kánikulai napon akár 1 cm-nyi víz is elpárologhat a tóból, a következő napokban erre minden esély meg is van, hiszen továbbra is 40 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Kigyulladt egy akácos ajnövényzete Kadarkúton a téglagyári útnál pénteken este. A kaposvári hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltóknak 3 vízsugárral sikerült elfojtani a lángokat a körülbelül 1 hektáros területen. A munkálatokat egy kaposvári vízszállító jármű segítette a helyszínen. 1,2 milliárd forint állami támogatást kap működéséhez a sármelléki Hévíz Balaton Airport az idén, közölte a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán szombaton. Varga Balázs úgy fogalmazott, a Hévíz Balaton Airport olyan térségi fejlesztési eszköz, amelynek jövője azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni sármelléki és Pécs-Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltetnének be. Aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli öttusa Európa-bajnokság női versenyében. A keddi selejtezőből a 4 magyar induló közül 3-nak sikerült tovább jutnia, egyedül Mészáros Emma búcsúzott, majd a csütörtöki elődöntőből Guzi, Bauer és Erdős is kiharcolta a finális szereplést. A döntő a tervezetnél 1 órával később kezdődött, mert reggel vizes, így balesetveszélyes volt az akadálypálya, de így is remekül szerepeltek a magyar, akik ugyanebben az összeállításban 2024-ben világbajnokok voltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap napos száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül. A hajnali hőmérsékletek 18-21 fok között alakulnak, a délutáni órákra 33-35 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ,

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják, én Marosi Gábor vagyok. Nem lehet használni a virágfürdő termál részlegét. A létesítmény egy hétig, augusztus 10-e és 16-a között zárva tart, mert a kaposvári virágfürdő termál részlegében karbantartási munkát végeznek. A tervek szerint a szakemberek egy hét alatt befejezik majd a munkálatokat, így augusztus 17-én reggel 9 órakor újra megnyitják majd a fürdőzők előtt. A virágfürdő strand részlege azonban továbbra is várja a vendégeket. Ismét a komoly zené lesz a főszerep Kaposváron. Holnap veszi kezdetét az idei Kaposfest, melynek augusztus 9-e és 14-e között ad otthont Kaposvár, ezzel városunk néhány napig a kamarazene fővárosa lesz. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a világ számos országából érkeznek művészek Kaposvárra, a közönség több visszatérővel is találkozhat majd, de új művészek is elfogadták a szervezők meghívását. A Kaposfest központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de a Liszt Ferenc Zeneiskolában, valamint a református és az evangélikus templomban is lesznek koncertek. A Kaposfestet 17. alkalommal rendezik meg Kaposváron. Művészek alkottak egy hétig Várdán. A Várdai Ifjúságért és Polgárokért Egyesület első alkalommal hívta életre a Várdai Művésztelepet ezen a héten. A képzőművészeti eseményen majdnem egy tucatnyi művész alkotott az alig több mint 400 lelkes településen. A diplomás művészeknek szervezett esemény központi témája az örökség volt. A résztvevők több alkotást is készítettek a héten, melyből szombaton kiállítás nyílt a Várdai Faluház melletti pagodáknál. Az alkotóhét részleteiről a Várdai Ifjúságért és Polgárokért Egyesület elnöke Varga Balázs Bálint beszélt rádiónknak, őt hallják most.
2: Az első Várdai Művésztelep hagyományteremtő szándékkal szerveztem, reményeim szerint lesz még több is. Várdát a személyes kötődésem okán, illetve hogy minden infrastruktúrális feltétel adott egy művésztelep megvalósításához. 9 művész érkezett a településre. A pécsi művészeti képzéshez és a budapesti művészeti képzéshez kötődnek különböző életkorban lévő művészek. A művészszerep központi témája az örökség, ez több értelemben értelmezhető, kulturális örökségként, épített örökségként, személyes emlékekként. Egy hétig alkottak itt Várdán a művészek, és ebből rendeztünk egy zárókiállítást. A művészszerep fontosságát pedig abban látom, hogy figyelmet irányít a településre, bevételt jelent, és a művészek számára is egy jó kezdeményezés, mert közösségben alkothatnak, egymástól inspirálódhatnak, és kiállítási lehetőséghez jutnak, és a festmények bekerülnek a Várdai gyűjteménybe. Egyúttal egy gyűjteményt is építünk hosszú távon a művésztelep szervezésével.
1: Balesethez riasztották a tűzoltókat. Szarvas ugrott egy személyautó elé pénteken este Lengyel-Tóti külterületén a 6701-es út 43-as kilométer szelvényénél. A gépkocsiban ketten utaztak, mindketten megsérültek a baleset során. A Balatonboglári önkormányzati és a Lengyel-Tóti önkéntes tűzoltók szabadították ki a sofőrt, majd a mentőszolgálattal közösen emelték ki az összeroncsolódott járműből. Az egység áramtalanította a gépkocsit, amelyet autómentő szállított el a helyszínről. Ezt követően indult meg a forgalom az érintett szakaszon. Óvatosságra intenek a balatoni vízirendőrök. Veszélyes lehet a Balaton hirtelen mélyülő medre a déli parton. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ezért fokozott óvatosságra inti a strandolókat. Az alacsony vízállás miatt sok fürdőző és szapos húzódik beljebb a mélyebb vízreményében, ahol a hirtelen mélyülő marásvonal komoly veszélyt jelenthet. A déli parton a parttól néhány száz méterre húzódó árokszerű mederképződmény az úgynevezett marás mentén a víz hirtelen, akár 1-2 méteren belül jelentősen mélyül. A sekély vízben beljebb merészkedő fürdőzőket és vízisportolókat ez a váratlan mélyülés könnyen meglepheti és megijesztheti. A vízirendészet arra kér mindenkit, hogy lehetőség szerint a kijelölt fürdőhelyeket vegye igénybe, ahol bóják és figyelmeztető táblák jelzik a biztonságos sávot, valamint a mély víz határát. Nem kijelölt fürdőhelyeken különösen fontos a fokozott figyelem, a környezet és a többi fürdőző folyamatos pásztázása a balesetek elkerülése érdekében. Nem apad tovább a Balaton vízszintje. A vízügy honlapján elérhető adatok alapján pár napja már stagnál a Balaton vízszintje, mely jelenleg átlagosan 54 cm. Ez egyébként a normál vízszint körülbelül fele. A szakemberek szerint egy kánikulai napon akár 1 cm-nyi víz is elpárologhat a tóból, erre pedig a következő 10 napban is jó esély van, ugyanis visszatér a kánikula, és akár ismét 40 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Több száz milliárd forintból újulhat meg a balatoni víziközmű. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT tájékoztatása szerint elkészültek a tervek a balatoni térség komplex víziközmű fejlesztéséhez. A tervezés 4 év alatt 3,2 milliárd forintba került. A projekt keretében a tervezési és műszaki előkészítési feladatokat végezték el a Balaton régió hosszú távú, fenntartható és gazdaságos ivóvízellátásához. A projekt részeként elkészült a többi között a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitás bővítésének és rekonstrukciójának, valamint a kapcsolódó 20 szennyvízátemelő és 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is. Emellett a Nyírádi, a Kincsesbánya, Rákhegyi, a Várpalota, Inotai és a Murai vízbázis, valamint az ezekhez kapcsolódó regionális vezetékek és műtárgyak objektumainak és közmű elemeinek méretezése és tervezése is elkészült. Ezeknek megvalósítása mai áron 646 milliárd forintba kerülne, ebből az ivóvízrendszer fejlesztése mintegy 500 milliárdot tesz ki, a többi a szennyvízhálózat és a napelemparkok fejlesztésének az ára, mely 5-10 év alatt valósulhatna meg. Magazinunk végén pedig sport. Megbüntették a kaposvári Rákócit. Az MLS fegyelmi bizottsága az augusztus 6-ai ülésén határozott arról, hogy pénzbírsággal sújtja a kaposvári Rákóczi FC-t. A klubnak azért kell fizetnie, mert a BFC Siófok elleni mérkőzésen a szurkolók egy része megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabált be. A bizottság továbbá egy soron következő hazai NB3-as férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló 6 hónapra felfüggesztett szektorbezárással is megbüntette a klubot.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Vasárnap napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül. A hajnali hőmérsékletek 18-21 fok között alakulnak, a délutáni órákra 33-35 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Veszélyes lehet a Balaton hirtelen mélyülő medre a déli parton, a balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság ezért fokozott óvatosságra inti a strandolókat. Az alacsony vízállás miatt sok fürdőző és szápos húzódik beljebb a mélyebb víz reményében, ahol a hirtelen mélyülő marásvonal komoly veszélyt jelenthet. A vízirendészet arra kér mindenkit, hogy lehetőség szerint a kijelölt fürdőhelyeket vegye igénybe, ahol bóják és figyelmeztető táblák jelzik a biztonságos sávot, valamint a víz határát. Másodfokúra mérséklődött a hőségriasztás szombattól. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a riasztás augusztus 11-ig, kedd éjfélig marad érvényben. Az előttünk álló napokban valamelyest enyhül a hőség, azonban továbbra is fokozott terhelés jelenthet a szervezet számára, ezért ajánlott kerülni a tűzőnapot, illetve lehetőség szerint árnyékos helyet választani, különösen 11 és 15 óra között. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, és fokozottan figyelni kell a gyerekekre, az idősekre és a házi kedvencekre is. A hőség miatt továbbra is nagy a veszélye a szabadtéri tüzek kialakulásának, ezért érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. 1,2 milliárd forint állami támogatást kap működéséhez a sármelléki Hévíz Balaton Airport az idén, közölte a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán szombaton. Varga Balázs úgy fogalmazott, a Hévíz Balaton Airport olyan térségi fejlesztési eszköz, amelynek jövője azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni sármelléki és Pécs-Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltetnének be. Aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka Erdős Rita összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli öttusa Európa bajnokság női versenyében. A keddi selejtezőből a négy magyar induló közül háromnak sikerült tovább jutnia, egyedül Mészáros Emma búcsúzott, majd a csütörtöki elődöntőből Guzi, Bauer és Erdős is kiharcolta a finális szereplést. A döntő a tervezetnél egy órával később kezdődött, mert reggel vizes, így balesetveszélyes volt az akadálypálya, de így is remekül szerepeltek a magyar, akik ugyanebben az összeállításban 2024-ben világbajnokok voltak. Harmadik helyen végzett a magyar nyílt vízi váltó. A Fábián Bettina Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlehem Dávid összetételű magyar csapat bronzérmet nyert szombaton a nyílt vízi úszók váltó versenyében. A 4x1500 méteres versenyre 8 ország nevezett. Az összeállítások alapján szinte biztos volt, hogy az érmeket a magyar, a német és az olasz együttes között osztják majd szét. A sorrendet azonban lehetetlen volt előre megtippelni, hiszen mindegyik gárda a sportág legszűkebb elitjéhez tartozó versenyzőkkel állt fel. A magyarok egyébként 7 éremmel zárták a nyílt vízi úszóversenyeket a francia fővárosban zajló kontinens viadalon.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül. A hajnali hőmérsékletek 18-21 fok között alakulnak, a délutáni órákra 33-35 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: 91.2. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Bezár egy kis időre a kaposvári virágfürdő termál részlege. A tájékoztatás szerint augusztus 10-e hétfőtől 16-a vasárnapig nem lehet majd használni a fürdőnek ezt a részét. A termálban ugyanis karbantartást végeznek majd. A tervek szerint egy hét alatt befejeződik a munka, ezért várhatóan augusztus 17-én reggel 9 órától újra megnyitják a fürdőzők előtt. Kigyulladt egy akácos aljnövényzetek adarkúton a Téglagyári útnál pénteken este. A kaposvári hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltóknak 3 vízsugárral sikerült elfojtani a lángokat a körülbelül 1 hektáros területen. A munkálatokat egy kaposvári vízszállító jármű segítette a helyszínen. Vaddal ütközött egy személyautó Lengyel-Tóti külterületén pénteken este. A Balaton-Boglári önkormányzati tűzoltók a mentőszolgálattal közösen 1 embert emeltek ki a járműből. A 6701-es út 43-as kilométer szelvényénél a helyszínen és ideje alatt teljes szélességében lezárták az utat. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a Repont automatákon keresztül az év első fél évében, közölte a MOHU. A fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak munkáját. A Péter Csernyi Alapítvány egy speciális felszereltségű rohamkocsi beszerzését valósítja meg, a Gyermekétkeztetési Alapítvány a Fel a fejjel program keretében 20 településen biztosít 12 hónapon keresztül havi rendszerességű élelmiszertámogatást a rászoruló családoknak. Az SOS Gyermekfalvak pedig a 2025-ben elindított mobil család megerősítő programot fejlesztik tovább.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül. A hajnali hőmérsékletek 18-21 fok között alakulnak, a délutáni órákra 33-35 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2. Velünk semmiről nem marad le.

0: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Többen rosszul lettek az Igali gyógyfürdőben szombaton délután, az egyik zárt helyiségben lévő élménymedencében 14-en nem érezték jól magukat, köztük 5 gyerek. A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, akik a légzésvédelem mellett átvizsgálták a medenceteret is, tájékoztatta rádiónkat a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Mihályka Szabina hozzátette, a mobil labor is a helyszínre sietett elvégezni a méréseket. Az eset miatt több mentő és rohamkocsit is riasztottak a fürdőbe. Néhány napja stagnál a Balaton vízállása. A mérések alapján a tó vízszintje átlagosan 54 cm, ami nagyjából fele annyi, mint amennyi víznek lennie kellene a Balatonban. A szakemberek szerint egy kánikulai napon akár 1 cm-nyi víz is elpárologhat a tóból. A következő napokban erre minden esély meg is van, hiszen továbbra is 40 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Veszélyes lehet a Balaton hirtelen mélyülő medre a déli parton, a balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság ezért fokozott óvatosságra inti a strandolókat. Az alacsony vízállás miatt sok fürdőző és szápos húzódik beljebb a mélyebb víz reményében, ahol a hirtelen mélyülő marásvonal komoly veszélyt jelenthet. A vízirendészet arra kér mindenkit, hogy lehetőség szerint a kijelölt fürdőhelyeket vegye igénybe, ahol bóják és figyelmeztető táblák jelzik a biztonságos sávot, valamint a mély víz határát. Vasárnap kezdődik a Kaposfest. Augusztus 9-e és 14-e között ismét Kaposvár lesz a kamarazene fővárosa. Immár 17. alkalommal rendezik meg a zenei eseményt a városban. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a világ számos országából érkeznek művészek Kaposvárra. A közönség több visszatérővel is találkozhat majd, de új művészek is elfogadták a szervezők meghívását. A Kaposfest központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de a Liszt Ferenc Zeneiskolában, valamint a Református és az Evangélikus templomban is lesznek koncertek.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül. A hajnali hőmérsékletek 18-21 fok között alakulnak, a délutáni órákra 33-35 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Vaddal ütközött egy személyautó Lengyel-Tóti külterületén pénteken este. A Balaton-Boglári önkormányzati tűzoltók a mentőszolgálattal közösen egy embert emeltek ki a járműből. A 6701-es út 43-as kilométer szelvényénél a helyszínelés ideje alatt teljes szélességével lezárták az utat. Kigyulladt egy akácos aljnövényzete kadarkúton a téglagyári útnál pénteken este. A kaposvári hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltóknak három vízsugárral sikerült elfojtani a lángokat a körülbelül egy hektáros területen. A munkálatokat egy kaposvári vízszállító jármű segítette a helyszínen. Vasárnap kezdődik a Kaposfest. Augusztus 9-e és 14-e között ismét Kaposvár lesz a kamarazene fővárosa. Immár 17. alkalommal rendezik meg a zenei eseményt a városban. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a világ számos országából érkeznek művészek Kaposvárra. A közönség több visszatérővel is találkozhat majd, de új művészek is elfogadták a szervezők meghívását. A Kaposfest központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de a Liszt Ferenc Zeneiskolában, valamint a református és az evangélikus templomban is lesznek koncertek. Aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita összeállítású magyar csapat szombaton az isztambuli öttusa Európa-bajnokság női versenyében. A keddi selejtezőből a négy magyar induló közül háromnak sikerült tovább jutnia, egyedül Mészáros Emma búcsúzott, majd a csütörtöki elődöntőből Guzi, Bauer és Erdős is kiharcolta a finális szereplést. A döntő a tervezetnél egy órával később kezdődött, mert reggel vizes, így balesetveszélyes volt az akadálypálya, de így is remekül szerepeltek a magyar, akik ugyanebben az összeállításban 2024-ben világbajnokok voltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap napos száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül. A hajnali hőmérsékletek 18-21 fok között alakulnak, a délutáni órákra 33-35 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Vasárnap kezdődik a Kaposfest. Augusztus 9-e és 14-e között ismét Kaposvár lesz a kamarazene fővárosa. Immár 17. alkalommal rendezik meg a zenei eseményt a városban. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a világ számos országából érkeznek művészek Kaposvárra. A közönség több visszatérővel is találkozhat majd, de új művészek is elfogadták a szervezők meghívását. A Kaposfest központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de a Liszt Ferenc Zeneiskolában, valamint a Református és az Evangélikus templomban is lesznek koncertek. Kigyulladt egy akácos aljnövényzetek a Darkúton a Téglagyári útnál pénteken este. A kaposvári hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltóknak 3 vízsugárral sikerült elfojtani a lángokat a körülbelül 1 hektáros területen. A munkálatokat egy kaposvári vízszállító jármű segítette a helyszínen. Első alkalommal szervezték meg a Várdai Művésztelepet a héten. Az eseményen 9 fiatal és középgenerációs művész alkotott, olyanok, akik a pécsi művészeti képzésben vagy Budapesten végeztek a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A művésztelep központi témája az örökség volt, mint kulturális, családi emlékezet, a szülőföldhöz való kötődés, épített és kulturális örökség, vagy akár a falusi életforma emlékezete. A résztvevők több alkotást is készítettek a héten, melyből ma este kiállítás nyílik majd a Várdai faluház melletti pagodáknál. Elkészültek a tervek a balatoni térség komplex vízi közműfejlesztéséhez. A tervezés 4 év alatt 3,2 milliárd forintba került, olvasható a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT oldalán. Az elkészült tervek teljes megvalósítása mai áron 646 milliárd forintba kerülne, ebből az ivóvízrendszer fejlesztése mintegy 500 milliárdot tesz ki, a többi a szennyvízhálózat és a napelem parkok fejlesztésének az ára, mely 5-10 év alatt valósulhatna meg.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap napos száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkül. A hajnali hőmérsékletek 18-21 fok között alakulnak, a délutáni órákra 33-35 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék.